A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, közölte a kormány csütörtökön a Facebook oldalán. Azt írták, hogy az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DAP, azaz digitális állampolgár, vagy KAÜ, központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. 7 magyar gyerekkönyv is felkerült a világ legkiemelkedőbb gyermekkönyveit felsorakoztató idei listára. A nemzetközi elismerést 2 évente ítélik oda, idén 59 ország 191 kötete kerülhetett a legjobbak közé. Az egyik mű Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve lett, a másik kötet pedig Kis Judit Ágnes Tujaszörny és Nyírfakobolt című mesekönyve. A szakemberek szerint bekerülni a válogatásba kivételes szakmai elismerést jelent. Híreink végén pedig sport. Horvát ellenféllel mérkőzik meg ma a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére, ezzel egyben megtartják a bajnoki főpróbát is. Jövő vasárnap ugyanis megkezdődik a nemzeti bajnokság. A mai felkészülési mérkőzés 17 órakor veszi kezdetét a kaposvári Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Hajnalra 20 fokig csökken a hőmérséklet, napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt na, az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit az vagyok, mint
1: egyébként az vagy.
2: Kétajtos Gardrop szekere.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrop Vilmos. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budától még sohasem vált.

Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Mégsem rendezik meg ma a Balaton átúszást, erről tájékoztattak a szervezők. Az eredetileg most szombatra tervezett eseményt egy hét múlva tartják meg, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A mostani halasztásra is a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt volt szükség. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok is várhatók. A Balaton átúszást a jelenlegi tervek alapján jövő szombaton tartják meg, a végleges döntést azonban a szervezők majd csak a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Két új jelentős denevérkolóniát fedeztek fel civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsen, közölte a Dunadráva Nemzeti Park. Kiderült, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében egy ritka és fokozottan védett faj, a csonkafülű denevérek mintegy 300 példánya él. Ez az életközösség a Dunántúl legnagyobb ismert kolóniája e fajból. A másik hasonló jelentőségű felfedezés volt, hogy egy pécsi ipari épületben több mint 900 példányos, közönséges denevér kolóniát találtak. A szakemberek szerint az új kolóniák felfedezése reményt ad a denevérek alkalmazkodó képességének alátámasztására. Felfüggesztették állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtájának gyanúja miatt, erősítette meg a Fehérház csütörtökön. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli a Donald Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy internetes fogadó oldalon, az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Délelőtt 24 és 26 fok között lesz a hőmérséklet, napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Itt van.

a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Akarom látni majd még.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Tarácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Eredményes volt a kaposvári MCC tanéve. A Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több száz fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A Post szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata négy településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozaton ma délelőtt Balatonföldvárra várják a gyerekeket, majd este a felnőttek Balatonbogláron és Balatonszárszón találhatnak előadásokat a tartalmas kikapcsolódáshoz. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. Az Alföld egyes részein tovább fokozódik a szárazság, ezt írt a csütörtöki agrometeorológiai jellemzésében a Hungaromet. Emlékeztettek, hogy az elmúlt egy hétben majdnem minden nap előfordultak záporok, zivatarok, de az ország területének több mint felén 2 milliméter sem esett. Hozzátették, hogy a lehullott csapadék átnedvesítette ugyan a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. Minden harmadik magyar saját házat építene, de nehéz megbízható kivitelezőt találni, és sokakat a folyamat összetettsége is visszatart egy kutatás szerint. A vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a válaszadók közel 3/4 szerint egy építkezéssel olyan otthon valósítható meg, amit az építtető valóban magáénak érezhet. Ebben a legnagyobb akadály a kiszámíthatatlanság. A válaszadók az építési költségek bizonytalanságát tartják a legnagyobb kihívásnak. Emellett ugyancsak kihívást jelent a megbízható kivitelező megtalálása. A kutatás alapján az építkezés előtt állók elsősorban olyan segítséget várnak, ami kiszámíthatóbbá teszi a folyamatot. Híreink végén pedig sport. Horvát ellenféllel mérkőzik meg ma a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére, ezzel egyben megtartják a bajnoki főpróbát is. Jövő vasárnap ugyanis megkezdődik a nemzeti bajnokság. A mai felkészülési mérkőzés 17 órakor veszi kezdetét a kaposvári Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Délelőtt 24 és 26 fok között lesz a hőmérséklet, napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: aki meg az. Napokra a hétvége
1: Pálinkás jó reggel,
0: borvirágos orral,
1: jó kedvel haladjunk előre együtt a
0: korra.
1: A hét véget ért végre,
0: ő az élet értéke.
1: A dilemma csupán annyi, hogy
0: melyik helyre térjél be.
1: Ma nincsen helye gondnak,
0: a hivatalokomnak.
1: A gyengébek meg izguljanak,
0: otthon a James Bondnak.
1: A helyi libák pulcban,
0: csak shopping és sok divat.
1: Újra itt a péntek, már nem menő a kétek.
0: Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell.
1: Nincs munka, nincs sírás,
0: csak csintalan sikítás.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A balatoni fejlesztések jövője volt a témája annak a tárcaközi egyeztetésnek, amelyről a közösségi oldalán számolt be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, az egyeztetés célja a térség hosszú távú fejlesztési irányainak összehangolása volt. Megjegyezte, olyan fejlesztéspolitikai modellt szeretnének kialakítani, amely egyszerre biztosítja az állami koordinációt és a helyi közösségek, valamint az önkormányzatok érdemi részvételét a közös döntésekben. Népi építészeti nyári tábor zajlik Szennában. A Skanzen közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az 5 napig tartó táborban a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hagyományos technikákról. A tábor ideje alatt elvégzik a nagykorpádi istálló falának, valamint a kemence szintégla falának tapasztását, de Kisbajomba is ellátogatnak, ahol az istálló csömpölyeges technikájú falazatának javításán dolgoznak a tábor lakói. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága második alkalommal rendezett népi építészeti nyári tábort. Összehangolt ellenőrzést tartottak a rendőrök a héten Somogyban. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság közleménye szerint a közlekedésrendészeti osztály munkatársai az M7-es autópálya somogyi szakaszát figyelték, a céljuk pedig az volt, hogy kiszűrjék, hogy a nehéz tehergépkocsik betartják-e az előzési tilalmat, valamint a követési távolságot. Az akció eredményeként az egyenruhások összesen 17 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca csütörtökön. Azt írták, a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amelynek célja a többi között a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A módosítási csomagot az őszi ülésszakban terjesztik az országgyűlés elé. A száraz, meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek idén a kalászosok, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termésátlagok meglehetősen alacsonyak, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Kifejtették, hogy a napraforgó virágzik, csak úgy, mint a kukorica. Hozzáteszik, hogy vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de a legtöbb helyen az öntözetlen táblák nagyon gyengék. Az elemzésben azt is hangsúlyozták, hogy az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. A kaposvári Rockszínház előadásával folytatódott a Szilvás Szentmártoni nyári esték programsorozat. A rendezvénysor a hónap elején egy csiki bemutatóval kezdődött, csütörtökön pedig már a Pál utcai fiúk musical változatát élvezhette a közönség. Az érdeklődők legközelebb augusztus 4-én látogathatnak el a Somogyi településre, akkor a dzsungelkönyvével lép színpadra a Rockszínház társulata. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hangsúlyozta, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Szlovákiában fogták el azt a magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A polisz.hu beszámolója szerint a 64 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítélték 6 év szabadságvesztésre, emellett csalás miatt további 2 év szabadságvesztést is le kell töltenie. Ezek elől a büntetések elől menekült el egészen Szlovákiáig, ahol a két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült elfogni. Felfüggesztették állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtájának gyanúja miatt, erősítette meg a Fehérház csütörtökön. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli a Donald Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy internetes fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott. Híreink végén pedig sport. Pénteken kezdődött és egész hétvégén tart a Desedán a pontyfogó országos bajnokság. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint a vasárnapig tartó megmérettetést a füredi szőlőhegy alatti partszakaszon a versenypályán rendezik meg. A területen csak a versenyzők horgászhatnak, az érintett részt a szervezők megjelölik. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a hobbi horgászok a versenypályán kívül pecázhatnak, és a csónakkikötőkből is ki lehet hajózni.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Délelőtt 24 és 26 fok között lesz a hőmérséklet, napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak
2: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
2: Györfi Betta.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek 4 perccel 7 óra után, július 18-án, szombaton. Gyönyörű nyári idővel kezdődik ez a nap, és már egész meleg van, 24 fok. Egyelőre nincs sok felhő felettünk, de később érkezik majd egy kicsit több, ennek ellenére meleg lesz, sőt inkább füllett a levegő. Reméljük segít ezen a szél, ami továbbra is élénk marad. És bízom benne, hogy egy nagyon szuper hétvégétek lesz, aminek nagy részét velünk is töltitek, és hallgatjátok a kiváló dalainkat, újdonságokat, régieket, a változatosságot tartjuk. És várom üzeneteiteket, hívásaitokat is, akár a 703232.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 18-a van ezen a szombaton, ma Frigyeseket köszöntjük névnapjukon, ahogy ünnepelhetnek egyébként még a Milánok, Justinok, Arnoldok és Hedvigek is, vagy az olyan különleges nevet viselők, mint a Szemőke és Zomilla. A Frigyes egy 19. századi magyar névalkotás a Fritz szóból. A jelentése egyébként béke és hatalom. A Milánok kedvesek, az Arnoldok uralkodók, a Szemőkéről pedig azt lehet tudni, hogy egy női név és a szem szóból keletkezett, így a jelentése szemecske. A Zomillát viszont valaki úgy találhatta ki, mert hogy ismeretlen eredetű, valószínűleg költött név. A szülinaposokat is szeretném köszönteni, és a házasság évfordulójukat ünneplőket is. Whitney Houstonnak is emlékezetes volt ez a nap, július 18-a, hiszen 1992-ben ezen a napon kötött házasságot Bobby Brown-nal. My Love is Your Love című dalát hallgatjuk ezért a folytatásban.
0: Ez volt a kalendárium. Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió Most!

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Egyelőre derült, szép napos az ég felettünk, és gyorsan melegszik a levegő, már 26 foknál állnak a hőmérők a városban. A mai csúcs 30 fok körül lesz, érkeznek majd felhők fölénk, amik akár futózáporokat hozhatnak, de ma még nem ez lesz a jellemző. Az éjszakai órákban növekszik meg még erősebben a felhőzet, és holnap hajnalra írják a záporokat, zivatarokat, illetve még a reggeli órákra. 19-21 fok lesz akkor, aztán napközben 28-29 fok, többnyire felhős lesz felettünk az ég, de azért a nap is elő tud majd bújni. Vasárnap közepesen felhős idő várható, egy hideg front érkezik zivatarokkal, felfrissíti ez a levegőt, ami azt jelenti, hogy jövő héten általában 27-28 fok lesz délutánonként, hajnalonta pedig 14-15 fok. Változóan felhős napos időre készülhetünk majd. A következő héten is elviselhető, kellemes idő lesz majd.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
4: Eltolt vagy?
3: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
4: Befogadó?
3: Be, abszolút.
4: Akkor oda költözöm.
3: Atyai.
4: Ennyire nem akarsz már nyitott lenni.
3: Ennyire nem akarok. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősülj meg, tudod, a nős férfiak tovább élnek.
5: És ha nem akarnak...
3: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz, és ha nem akarok.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Az utóbbi időben több kérdésben is várta a véleményeteket a város. A Kaposvár Most.hu-n olvashattok erről, például arról, hogy közel ezren mondták el a szúnyoggyérítésről kialakított véleményüket. Aztán az is ott van az oldalon, hogy milyen tartalmas volt a csütörtök a Szent Jakabi apátság romkertjének táborában, illetve hogy több ellenőrzést is tartanak a rendőrei, valamint hogy az állatjólétre hívja fel a figyelmet a MEOSZ. A Kaposvári Hőlégballon Bajnokság és az augusztus 20-ai ünnepség programjairól is szerezhettek be infókat, ahogy az időjárás előrejelzésről, és persze helyi sporthírek is vannak az oldalon, így az egyik legfrissebb, hogy horvát ellenféllel zárja a felkészülést a Rákóczi FC. További böngészni valóért keresétek fel a kaposvármost.hu-t.
0: Ez volt a Lapszemle. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Yeah!

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Mégsem rendezik meg ma a Balaton átúszást, erről tájékoztattak a szervezők. Az eredetileg most szombatra tervezett eseményt egy hét múlva tartják meg, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A mostani halasztásra is a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt volt szükség. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok is várhatók. A Balatonátúszást a jelenlegi tervek alapján jövő szombaton tartják meg, a végleges döntést azonban a szervezők majd csak a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. A tervezett új buszmenetrendről kezdődött lakossági fórum csütörtökön Kaposváron. A közlekedési központnál megrendezett megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Búcsút tartanak ezen a hétvégén a Krisna völgyben. A július 19-éig tartó rendezvényre immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogy Vámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, közölte a kormány csütörtökön a Facebook oldalán. Azt írták, hogy az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DAP, azaz digitális állampolgár, vagy KAÜ, központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. Két magyar gyerekkönyv is felkerült a világ legkiemelkedőbb gyermekkönyveit felsorakoztató idei listára. A nemzetközi elismerést 2 évente ítélik oda, idén 59 ország 191 kötete kerülhetett a legjobbak közé. Az egyik mű Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve lett, a másik kötet pedig Kis Judit Ágnes Tuja szörny és Nyírfa kobolt című mesekönyve. A szakemberek szerint bekerülni a válogatásba kivételes szakmai elismerést jelent.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Délelőtt 24 és 26 fok között lesz a hőmérséklet, napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Milyen csodálatosan kezdődik ez a hétvége, és ez a szombati nap július 18-a. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok 5 perccel 8 óra után, és bízom benne, hogy ugyanezt mondjátok ti is, amit én, mert azért persze vannak dolgok, amik elronthatják az ember kedvét, de ne hagyjátok, hogy így legyen. Mert az lenne az igazi, hogyha a nap végén azt mondhatnátok, így volt szép, ahogy Diaz is Menta teszi, mindjárt egy újdonságot hoznak.

Csinen énekelt nekünk a rádió moston egy frissítőt, 8:43. Szép reggelt, csodálatos napot kívánok mindenkinek, az ünneplőknek külön, róluk és a jeles évfordulókról is fogunk beszélni majd nem sokára, de érdemes tudni, hogy július 18-a a Nemzetközi Kaviárnap. Nem tudom, mit szoktatok reggelire fogyasztani, és hogy van-e esetleg otthon pont most kaviárotok, de ha igen, akkor feltétlenül kell fogyasztani belőle és így ünnepelni, főleg ha szeretitek, bár kevesek asztalán jelenik meg ez rendszeresen itthon. A kaviár szó első ismert írásos emléke Dzsingisz Kán unokájának a magyar történelemben is gyászos nyomot hagyó Batukán írásában fordul elő először, s mint köztudott a kaviár tisztított és sózott halikra, az orosz konyha különlegessége, a legértékesebb és egyben a legdrágább a Kaszpi tengeri vizának, a belugának az ikrája. Létezik fekete kaviár, vörös kaviár, rózsaszínű kaviár és sárga kaviár is. Az ókori Perzsiában varázs erőt tulajdonítottak neki, ami megóva betegségektől. Mint ahogy ma is, akkor is különleges és egyedi ételként fogyasztották. Ha még nem kóstoltátok, érdemes egy próbát tenni, akár így a Nemzetközi Kaviárnapon. Amikor is szintén legyen a jelszó láb, a Volt All Stars és Závodni közös dalát hallgatjuk a folytatásban. Ha elment

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 18-a van ma, ezen a szombaton a frigyesek ünnepelnek. 1918-ban született a Nobel békedíjas Nelson Mandela, hosszú időre bebörtönzött dél-afrikai fekete jogi aktivista és államfő. Lehoczki Zsuzsa, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, 90 éve látta meg a napvilágot. Még 85 éve Frank Farian, német énekes producer, a Boney M. együttes alapítója. 71 éves lett ma Bezerédi Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező. Ma emlékezünk Caravaggio-ra. Az olasz festőművész 1610-ben hunyt el. Jane Austen, angol regényírónő, az Értelem és érzelem és a büszkeség és balit élet szerzője 1817-ben. 73 éve jelent meg Elvis Presley első lemeze, a My Happiness, amit édesanyjának ajánlott. 62 éve pedig a Beatles albuma jelent meg, a Hard Day's Night című. 49. születésnapját tartja ma Sebestyén Balázs műsorvezető. 2015-ben ezen a napon kezdte meg az adását az M4 Sport nevű közszolgálati sportcsatorna. Aztán van még egy-két szülinaposunk, így Besenci Árpád Jászai Mari díjas színész, ő 1965-ben született, 67-ben pedig Vin Diesel amerikai színész.
0: Ez volt a kalendárium. Reklám.
2: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Diana Ellen és Meghan Trainor közös dala volt ez, a Just Get Paid című a Rádió Moston. Egy perccel múlt el 3:49. Nem hiszem, hogy olyan óriási lenne a forgalom a városban, de azért mindenkit óvatosságra intenék, és figyelmeztetnélek benneteket arra, hogy a rendőrök folyamatosan figyelnek bennünket, úgyhogy a szabályokat mindenhol tartsátok be. És ha esetleg megerősítenétek abban, hogy problémamentesen lehet haladni mindenhol Kaposvár útjain, vagy tudtok valami más fontos infót, akkor azt elküldhetitek nekünk a 7032-32-355-ös SMS és Viber számunkra. Én pedig küldöm nektek Szakács Gergő dalát, amit Rihanna és Jay-Z Umbrella című dala után hallgatunk. Most viszont még Miles Smith is énekel.

0: 91.2 Rádió most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával. Kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Hétfajta módszerrel is védekezik a szúnyogok ellen Kaposvár. Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos férfi holttestét. A fővárosból érkezik a KHG KNRC új játékosa. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. Közel 1000-en mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint a férfi holttestét szerda délután találták meg. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult és nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. Egyes híradások szerint a holttestet végül azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen levegő kajakját is megtalálták. A rendőrök elfogtak egy 50 éves férfit, aki autójával szándékosan nekiütközött nőismerősének, és gumilövedékes fegyverrel rá is lőtt, közölte a Pestvár megyei rendőrfőkapitányság pénteken. Azt írták, kedden délután Valkó és Dány között egy 50 éves férfi autójával követni kezdte 22 éves ismerőse járművét, és többször rálőtt az előtte haladóra, majd szándékosan hátulról és oldalról is nekiütközött. Mindkét autó lesodródott az úttestről, és egy telephely kerítésének csapódott. A megtámadott nő könnyű sérülést szenvedett. A baleset után a férfi a másik autó utasaira is lövéseket adott le. A helyszínre érkező rendőrök elfogták, majd letartóztatták a támadót. A nővel szemben is eljárás indult, mert autójában kábítószergyanús anyagot találtak, valamint vezetői engedély nélkül vezetett. Végül pedig sport. 23 éves magyar liberóval erősít a KHG KNRC. Kaposvár női röplabda csapata a Facebook oldalán tudatta, hogy a 2026-27-es szezonra Szartoris Petra is csatlakozik a brigádhoz. A BVSC-től átigazoló sportolónak elmondása szerint régi vágya teljesül azzal, hogy Kaposvárra kerül. Úgy fogalmazott, szerette volna kipróbálni magát az extraligában, és véleménye szerint Kaposvár a tökéletes csapat ahhoz, hogy tovább fejlődjön és szintet lépjen. Azt is elmondta, hogy a pályán a maximumra törekszik, és igyekszik minden helyzetből kihozni a legtöbbet.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában Gyürti Betta.
0: Gyürti Betta.
5: Gyürti Betta.
6: Pompás hétvégét kívánok mindenkinek, és egy ragyogó szombatot 5 perccel 9 óra után. Reméljük az égiek is csupa jó dolgot tartogatnak nekünk, hát majd mesélek erről a horoszkópban ebben az órában, de hozok programajánlatokat is, és a hangulatos dalaink is sorra érkeznek. Így néha újdonsága a Dance Right Now című, most viszont Zed és Hayley Williams közösen jön. Ez a Stay the Night, maradjatok velünk!

0: Programajánló.
1: Délig várnak benneteket a kaposvári nagypiacon ingyenes dinnye kóstolóval ezen a napon. Aki pedig átmozgatná magát, megteheti az S-Parkban. 10 órától még oda lehet érni a stretching elnevezésű edzésre a Bíbor Ligetbe. A részvétel ingyenes. A Kultik moziban ugye újdonság az Odüsszeia című fantasy, de a Minyonok és szörnyek a Vajána, a Toy Story 5, a Supergirl, a Michael, a Horrorra akadva, a Gonosz halott ég és a Backrooms, Hátsó szobák című filmek is műsoron vannak ma. A Zselici csillagparkba délután 4 órától várnak benneteket ezen a szombaton. Részt lehet venni a nap távcsöves megfigyelésén, planetáriumi filmvetítésen, de megismerhetitek a Zselici csillagos égboltot, és lesz éjszakai távcsöves bemutató is 10 óra után, de hogy van-e szabad hely erre ma, érdemes előre érdeklődni. Aztán ma parti lesz a parton, a Deseda parton, délután 3 órától DJ Volumen a hangulat felelős, óriás habpartit is tart, lesz cukorágyú és mini diszkó, papírhajó szépségverseny, villámtetkó és kézműves sarok a gyerkőcöknek. A rendezvény ingyenes, várnak benneteket is. Ha pedig a Balcsiig is elmennétek, akkor ma Balatonbogáron este 8:30-tól a Lánybúcsú gondoskodik a könnyed nyári energiákról. A zenés vígjáték 4 barátnő balatoni összejövetelét követi, ahol a félreértések, a váratlan vendégek és a republik slágerek együtt hozzák létre a fergeteges káoszt. Este 8:30-kor kezdődik az előadás, míg Balaton Szárszón a Mondjad Atikám című előadással várnak benneteket. Ez József Attila belső világába vezet el bennünket Vecsei H. Miklós és Balla Gergely tolmácsolásában. Ami pedig a gyerkőcöket illeti, holnap Balatonszárszón délelőtt 10:30-től Rutkai Bori Banda Palacsinta pályaudvar című zenés előadására hívják őket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: A legfrissebb előrejelzés azt mutatja nekem, hogy ma úgy délután 1 óra utántól várható némi zápor, zivatar térségünkben is. Amellett, hogy előtte is utána is többnyire napos idő lesz, és 28-29-30 fokot mérhetünk ma csúcshőmérsékletként. Aztán az éjszakai órákban is sok lesz felettünk a felhő, 19-20 fokig hűl vissza holnap hajnalra a levegő, és esőben indulhat a nap. Szinte biztos, hogy záporok, zivatarok lesznek jellemzőek, és később is sok felhő maradt felettünk az égen, de holnap is lesz így is 29 fok, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy kissé füllett lesz a levegő, bár segíthet rajta, hogy továbbra is élénk, erős szelet jósolnak. Mint ahogy hétfőtől is ez lesz jellemző, és általában 26-27 fok délutánonként változóan felhős napos idő vár ránk a következő héten.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
4: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
3: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika, minden aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
4: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
3: Itt az elixír, a személyiségünk.
4: Én annyit az vagyok, mint
3: egyébként
4: mindegy.
3: Egyébként az vagy.
4: Kétajtos gardrop szeker.
3: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrop Vilmos. Atya ég.
1: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Haláscsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 39164366-os számot.
1: Reklám hangzott el. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Van, aki hisz benne, van, aki nem, van, aki tulajdonít neki egy kis jelentőséget, más nem, és van, aki csak meghallgatja, mert érdekesnek találja. A jóslatok jönnek erre a július 18-ai napra az asztrológia szempontjából, ami azt mondja, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen kivételes most az Uránusz és a Plutó fényszöge. Felfedezésük óta nem volt még rá példa, hogy trigonnal kapcsolódtak volna egymáshoz. Ez áldás nagy, pozitív fordulatot jelez, ráadásul a mai napon van az év harmadik 10 milliószoros napja is. Hogy ez mit jelent a kosnak? Például azt, hogy ma bátran gondolkodhatsz nagyban, mert a különleges égi hatások támogatják az új kezdeteket. Egy váratlan lehetőség teljesen más irányba terelheti a terveidet, méghozzá pozitív értelemben. Ha van egy fontos kívánságod vagy célod, érdemes most megfogalmazni. A bika ma végre igazán úgy érezheti, hogy mozgásba lendül valami, ami hosszú ideje egy helyben állt. Lehet most egy olyan mozzanat is, ami később sokkal nagyobb jelentőségűnek bizonyulhat, mint elsőre gondolnád. Ma különösen figyelj arra, milyen gondolatokat táplálsz magadban, mert 10 milliószoros teremtő nap van. Az ikreket izgalmas ötletek és inspiráló emberek találhatják meg. Egy beszélgetés vagy hirtelen felismerés új távlatokat nyithat előtted. A mai nap kedvez annak, hogy belevágj valamibe, amit eddig csak tervezgettél. Kedves rák, most könnyebben elengeded azt, ami már nem szolgál téged, helyette valami új és biztató kezdhet kibontakozni, még ha egyelőre csak apró jelekből is sejted. Bízz a folyamatban, mert jó irányba halad.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
3: 91.2. Rádió most!

0: Itt rejtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlán számára ma azt írják, hogy egy váratlan fordulat kifejezetten a javadra válhat. Ma érdemes nyitott szemmel járni, mert olyan lehetőség bukkanhat fel, amely hosszabb távon is sokat jelenthet. Nagyon szerencsés irányváltást jeleznek neked, akár egy kapcsolatodban vagy pénzügyekben. Kedves szűz, ne becsüld alá kisebb lépések jelentőségét, ha most elindulsz egy új úton, kedvező szerek segíthetik a haladásodat. Ma nagyon jó híreket kaphatsz, lelkileg is beérhet egy folyamat, ami megerősít és elégedetté tesz. A mérleg számára nagyon sok pozitív energia érkezik most. Egész nap fontos, hogy emlékeztesd magad, mennyi mindenért lehetsz hálás. Egy régóta dédelgetett álom most közelebb kerülhet a megvalósuláshoz. A mai nap különösen alkalmas arra, hogy pozitív szándékokat fogalmazz meg. A Skorpió mélyebb felismerésekre számíthat, és ezek hosszabb távon is átformálhatják a gondolkodásodat. Egy váratlan hír vagy találkozás új fejezetet nyithat meg számodra. Hallgass a megérzéseidre, mert most különösen élesek, és nem csak téged segítenek, hanem valaki másnak is nagyon jó tanácsokat tudsz adni általuk.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilasnak azt jósolják mára, hogy a napot tele lehet inspirációval és izgalmas lehetőségekkel. Valaki olyan ötletet adhat, amely később komoly változásokat indít el az életedben. Merj nagyot álmodni, mert most valóban kedveznek neked az égi hatások. A bak hosszú távú terveiben pozitív fordulat körvonalazódhat. Most könnyebb felismerni, melyik irány vezet valódi eredményekhez. Ha ma meghozol egy fontos döntést, később hálás leszel érte. Ez lehetséges, hogy egészen személyes, lelki szinten történik. Például leteszel egy terhet, amit túl régóta cipelsz. A vízöntő számára ez a nap erősebb üzenetet hordozhat. Egy váratlan felismerés vagy lehetőség teljesen új perspektívát nyithat. Érdemes bátran nyitni az ismeretlen felé. A halakjegyűnek ma különösen erősen működhet az intuíciója, ezért hallgass arra a bizonyos belső hangra. A 10 milliószoros nap sokak számára a szándékok erejéről szól, neked pedig most könnyen megszülethet egy fontos elhatározás. Bízz benne, hogy a most elültetett magok idővel szép eredményeket hoznak.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Nem erünk fájval füstöltünk el néhány cigarettát, a Cigarett című dalukat hallgattuk a rádió moston, persze ezt nem tanácsolom senkinek, már hogy kövesse a példát, konkrétan gondoljatok az egészségetekre, és az egészséghez a mentális egészség is hozzátartozik, ehhez pedig sokban hozzájárulhat a következő egy óra, remek hangulat lesz ismét Mikivel és Molival, érkezik a 20 a csúcson a csütörtöki adást, ismételjük, és ha már a mentális egészség szóba került, valami ilyesmi a témája a Smash into Pieces Broken Halo című dalának is, ami körülbelül arról szól, hogy az ember megtörhet, de attól még nem veszíti el önmagát, és a sebeinkkel együtt is tovább tudunk haladni az életben. Remélem ez is ad nektek egy kis vigaszt, ha erre van szükségetek, a következő órában pedig biztos, hogy nevetni is fogtok, ha velünk maradtok itt a 91.2-n, én pedig 11 óra után várlak majd újra benneteket.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával. Kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Munkagépek lassíthatják a közlekedést az utakon. Segítséget kérnek a kaposvári madarászok. Itthon játszik ma délután a Rákóczi. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. Somogyban is zajlik a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. A vármegyei rendőrfőkapitányság fokozott figyelmet kér az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Közleményükben azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha az teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívót. A madárbarátok segítségét kérik a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, mely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában nélkülözhető madárkalitka van, sokat segítene az egyesület tagjainak, az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kellett elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják az eszközöket. Ha valaki segíteni szeretne, az egyesület elérhetőségeit az MME kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg. A jövő héten tárgyalhat a kormány a szombathelyi azbesztszennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról, közölte a város polgármestere a közösségi oldalán posztolt videóban. Emlékeztetett arra, hogy az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás a vizsgált területen határérték alá csökkent, de kiemelte, a helyzet gyors és biztonságos megoldást kíván. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, hogy az új egyenruhákat piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában szerzik be, és olyan már kipróbált és bevált termékekből válogatnak, amelyek megfelelnek a modern kor technológiai és funkcionális követelményeinek, emellett maximálisan kiszolgálják a felhasználók kényelmi és gyakorlati igényeit. A BM tájékoztatása szerint a rendőri egységek 2027. decemberétől több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, majd 2028. júniusától megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása. Végül pedig sport. Horvát ellenféllel mérkőzik meg ma a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére, ezzel egyben megtartják a bajnoki főpróbát is. Jövő vasárnap ugyanis megkezdődik a nemzeti bajnokság. A mai felkészülési mérkőzés 17 órakor veszi kezdetét a kaposvári Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Okay, let's go.
4: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
5: Hello, drága hallgatóink, sziasztok! Újra itt vagyunk, visszajöttünk. Hőkupola ide vagy oda. Itt
6: állítólag vagyunk Willivel. Állítólag most krepedések vannak a hőkupolán, ne legyen. Az.
5: Nyár van.
6: De ennyire ne legyen nyár.
5: Dehogy nem, nyár van és semmi baj.
6: Nem egészséges a 40 fokos hőkupola.
5: Olvadok, mint a vaj. Na, mi hozzuk a hűsítő nyári slágereket Willivel, a retrót és az érdekességeket is természetesen. Először is engedd meg Willikém, és engedjétek meg ti is, hogy megköszönjük a kedves üzeneteket. Nagyon örülünk, hogyha tetszett az elei kutatásunk. nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk. Mindenkinek köszönjük, aki velünk van, Ildinek, aki rendszeresen hallgat bennünket, Vikinek, Balázsnak, illetve ha jól tudom, Timinek, Briginek és Anginak is meg kell köszönni.
6: Igen, a Guriga lányainak egyébként, aranyosak. Én találkoztam még személyesen, volt egy emlékkoncert, nagyon jó volt egyébként, tényleg élőzene volt, és ott jöttek oda hozzám személyesen, hogy ez tényleg igaz, hogy én Görsi rajongó vagyok? Igaz.
5: Így van, hogyne.
6: De azért nem annyira.
5: Igen, azért azt jegyezzük meg, ugye, hogy Kerekes László sokat tett az élőzenért, jól tudom én, ő már a 70-es szórakoztató zenei központnak volt. Talán ő basszusgitárt oktatott?
6: Igen, basszusgitár, és a 70-es évektől tehetőző munkásságon nagyon sokat tett a minőségi élőzenéért, és jó zene legyen.
5: Tehát attól, hogy könnyű zenei előadó, igen, attól még legyen tanult zenész.
6: Tehát vendéglátóipra zenének hívták őket, amikor nagyon sok étteremben volt még a 80-as években élőzene, és teljesen mindegy, hogy most mit játszott, mulatost, vagy éppen popot, vagy könnyű,
5: vagy görsít,
6: vagy éppen jazz zenét, vagy. Igen. De az is legyen minőségi. Igen. Tehát ne legyen hamis, ne legyen rosszul, ne szóljon rosszul, amire igény volt.
5: Igen, mert van egy olyan sztereotípia, hogy azok az igazi zenészek csak, akik komoly zenét játszanak. Közben ez nem így van, hanem a könnyű zenészek között is vannak zseniális tudású emberek. Na és ő ezt támogatta. Na, hát örülünk, hogy velünk vagytok, őrizzétek meg jó szokásotokat.
6: És Guriga emléket, meg minket is.
5: Így van, így van. Na hát, gyerekek, akkor stílszerűen mondjuk azt, hogy mi is elhúzzuk ma a talpalával, ott hozzuk a legfrissebb slágereket. Mielőtt azonban belekezdenénk a mai témába, Vilike, amikor te ilyen egészségügyi szabadságon voltál, csináltam egy Michael játékot a Michael film kapcsán, ugye sokszor beszélünk Michael Jacksonról. És képzeld el, hogy akkor mondtam a hallgatóknak, hogy hát ez egy hónapja volt körülbelül, amikor jegyeket lehetett nyerni nálunk itt a Michael című filmre, akkor volt azt hiszem ilyen 700-800 millió dollár körül a bevétele a Michaelnek. A

0: Mert megemlegettük többször. Meg hát én tisztelem, becsülöm, amit letett, félelmetes.
1: Mit szoktunk ilyenkor mondani? Mi nem sértés?
0: KP.
1: Így van. Finoman jegyeznénk meg a stúdiónak, aki forgalmazza a filmet. A KP sosem sértés, gyerekek.
0: Ez így van.
1: Ugye? Na, akkor kezdjünk is bele a mai témánkba, mert hogy azért mondhatjuk azt, hogy kevés olyan témakör van, amire itt az elmúlt 509 adásban ne fordítottuk volna oda figyelmünket, vagy amiről ne ejtettünk volna szót. A mai is ilyen lesz, beszéltünk már erről a témáról réges-régen, de bizony aktuálisan is van mit, mert hogy egyre nagyobb divat az úgynevezett longevity-nek mondják magyarul, ami annyit tesz, hogy megpróbáljunk minél tovább egészségesen és jó minőségben élni. Longevity, ez most egy
0: ez
1: ilyen
0: a legnehezebb új... most a világon, azt hiszem.
1: Így van, de hogy egy ilyen, mondhatni ilyen mozgalom, vagy nem is tudom mi indult el, ez bent, egy ilyen divat lett.
0: Bent van az étkezés, a táplálkozás, a mozgás, minden?
1: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy szerinted ennek mik az alappillérei a longevity-nek?
0: No stress.
1: Nagyon jól mondod, így van, stresszkezelés, a megfelelő minőségű alvás elengedhetetlen a stressz regenerálódásához, míg a stressz csökkentése mérsékli a sejtszintű öregedést. Így van, következő.
0: Mozgás.
1: Így van, rendszeres testmozgás, az állóképességi és erősítő edzések bizonyította javítják a szív- és tüdőfunkciókat, csökkentik a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Igen.
0: Táplálkozás.
1: Így van, egészséges táplálkozás, a gyulladás csökkentő zöldségekben, gyümölcsökben, egészséges zsírokban gazdag étrend, és az időszakos böjtölés támogatja a sejtek megújulását, az utolsó pedig a célzott táplálék kiegészítés. Ugye erre is mondják, hogy a megfelelő, a természetes étrendben már kevésbé megtalálható vitaminok, ásványi anyagok bevitele, az antioxidánsok, illetve a koenzim Q10 folyamatos pótlása.
0: Ez így van.
1: Ezek hozzájárulnak a fiatalság megőrzéséhez. Na de, képzeljétek el, hogy a kutatók szerint bizony mindezek mellett szintén egy nagyon fontos dolog is befolyásolja azt, hogy meddig élhetünk. És bár azt a legnehezebb befolyásolni talán, mégis lehetséges, és egyetlen forintba sem kerül.
0: Na, mi az?
1: Mindjárt elárulom, Vili, hogy hosszan és boldogan élhess.
0: Jaj, jó. De jó lesz.
1: És persze hallgatóinkkal is megosztjuk ezt az információt, hogy mit derítettek ki most a kutatók.
0: Megkapom az elixírt.
1: Megkapod az elixírt, Vili.
0: A hosszú élettitkát, elixír. Csöppecs, hármat a poharad van. Egy csöpp, 10 év, 2 csöpp, 20 év.
1: Jaj, te aranyos, megkapom az elixírt. Megkapod. Mindegyik őtöknek odaadjuk az elixírt. Előtte azonban meghallgatjuk listánk első dalát, mégpedig újdonságunkat a 17. helyről. Daniel Seavey-nek hívják az úriembert, Love's a Gun. Ez dalának címe, ezzel kezdünk.
2: A 17.

0: Újdonságunk szólt itt a Kusza 20-as listában, mégpedig Daniel Seavey és a Love's a Gun. Hát valószínűleg ő is tud élőben muzsikálni, ugye beszéltünk erről.
1: Megemlítettük Guri Gát, ő volt Kerekes László, és hát Száz Csabinek a nevét is meg kell említsem, hiszen most ő vette át ezt az egész
0: képviseletet, hogy kiálljon a közműzenészekért.
1: Igen, nem beszélt.
0: Na hát őt is üdvözöljük, és örülünk, hogy ő is velünk tart és hallgat bennünket.
1: Alias Göröngyös József.
0: Sima Göröngyös József, igen.
1: Száz Csabi.
0: De nagyon bírom. Jó. Na, gyerekek, folytassuk tovább. Tudom, hogy megvesztek az információért, hogy mi lehet az elixír.
1: Hát én már beszedtem.
0: A hosszú és örök élethez. Hogy vajon mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
1: Én hozzátenném még egyet, a mérték mindenből.
0: Azt mondod?
1: Igen, tehát ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
0: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem. Az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
1: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
0: Itt az elixír, a személyiségünk. Egy a Science Alert nevezetű tudományos folyóiratban publikált új tanulmányban a szakértők a szardiniai népességet vizsgálták.
1: Szardinia szigete?
0: Aha. És felmérték, hogy milyen tényezők járulhatnak hozzá a hosszú és egészséges élethez, mert hogy az olaszországi sziget egy része az úgynevezett kék zónák közé tartozik. Ezek olyan területek, ahol kiugróan magas a 100 évnél idősebb emberek aránya.
1: Mennyire van ott jelen a civilizáció? Átvették ugye ezt a globalizációs dolgot, ami nálunk van a világon?
0: Részben.
1: Mert vannak olyan törzsek, ahol nincs még ez a civilizáció, eldugott őserdők.
0: De ők nem élnek 100 év fölött. Tehát itt is a mérték egyébként, milyen érdekes, hogy a mérték azért bejön, mert hogy egyébként, ha túlságosan le vagy maradva a civilizációhoz képest, az sem jó, akkor sem élsz túl sokáig. Ha túl vagy modernizálva, és túl sok a civilizációs probléma körülötted, akkor szintén.
1: Na nem. Most akkor meg nem mond, hol van a Szardinia zöld szigete, vagy zöld része, zöld zónája, mert én költözök, és nem szeretném volt, hogy millióan legyünk.
0: Nem
1: mindenkit félni, szeretek.
0: Nem kell félniük, mert kék zónának hívnak, és már eltévedtél volna, drága aranybogaram. Kék zóna. Kék zónának hívják a világ azon területeit, ahol a lakosságban nagyon sok a 100 évnél idősebb ember, tehát akiknél nem csökken az életkor, hanem nő. Na, a Calgary Egyetem munkatársai 125 embert vizsgáltak, az ő koruk 71 és 100 év között van. Nézték az emberek személyiségét, egészségi állapotát és életmódját. A résztvevők közül 55-en a szardíniai kék zónában, 70-en pedig egy hasonló társadalmi és gazdasági adottságokkal bíró közeli településen éltek. A vizsgálat legérdekesebb eredménye egyébként az volt, hogy a kék zóna lakói nem számoltak be jobb egészségi állapotról vagy életminőségről, viszont jóval magasabb pontszámot értek el a személyiség egyik alapvető vonásában, az úgynevezett nyitottságban.
1: Én olyan nyitott vagyok, mint
0: egyébként
1: mindegy,
0: az vagy.
1: Én olyan nyitott vagyok, mint egy kétajtos gardrobszeket.
0: Az vagy, ezentől így fognak hívni, Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég. Na, tehát a nyitottság nagyon fontos, egyébként tényleg nyitott személyiség vagy. Ez a tulajdonság kíváncsiságot, tanulási vágyat, új élmények iránti érdeklődést és szellemi nyitottságot takar. De hogy ez miben járulhat hozzá a hosszú élethez, és hogy miként változhat valaki, aki egy mufurt dög, azt mindjárt eláruljuk. Aki alapvetően
1: ilyen,
0: egy mufurc dög, az is megváltozhat.
1: Nem egy Saonyú Jóska, egy mufurc dög.
0: Mert nagyon sok van. Na,
1: hát egyébként én meggyőződésem, hogy a mufurc dögök, meg a savanyúk, igen, kevesebb. Ilyen kutatás nincs véletlenül?
0: Hogy rövidebb ideig élnek.
1: Igen.
0: De hát ezt bizonyította be ez a kutatás, hogy aki nem mufurc dög, az tovább él. Ebből logikusan következik, tudod? Ami úgy megy, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, és úgy néz ki, mint egy kacsa, az valószínűleg egy kacsa.
1: És hüle, az.
0: De ha nyitott és boldog közben, aha, mert hogy egyébként a mufurc dögök nagyon sokszor nem boldogok, hanem borzasztó
1: frusztrált.
0: Ismerünk olyat, úgy imádom, volt egy kis gyerek, akitől kérdezték, hány éves vagy? 9 kiló. Azt mondta. Aranyos.
1: Igaza van neked.
0: Így is van.
1: Egyébként az éveket meg a kilókat gyakran össze lehet kezelni.
0: Na mindjárt eláruljuk, hogyan lehettek nyitottak és hogyan élhettek nagyon sokáig. Előtte azonban egy újabb dallal készülünk, Lost Frequencies, és a Leave It All című dall listánk 16. helyén tanyázik. Ezzel folytatjuk.
2: A 16.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ők voltak a Lost Frequencies, a dal címe pedig Live It All volt, ez pedig a Kusza 20-a slágerlista. Mi a jelmondatunk, Vilikém?
2: Ne légy Mufurc Dög.
1: Így van, ne légy Mufurc Dög, ha hosszan akarsz élni.
2: Hát van egy rossz hírem, aki Mufurc, az nem tud megváltozni.
1: Attól függ, igen, az ilyen nagyon, nagyon elvakult Mufurc Dögök, azok nem tudnak megváltozni valószínűleg, de hát, ha valaki kap egy ilyen kis, nem tudom, egy ilyen kis löketet az élettől, vagy bármi, és akkor mindig azt szokták mondani, hogy próbáld meg meghaladni önmagad.
2: Egy tasli.
1: Hát az élettől néha szokott érkezni, igen. Halad meg önmagad. Na, kiderült ugye, hogy a hosszú élet titka, hogy legyetek nyitottak, és legyetek bátorak. Na, szóval, hogy legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek. A National Geographic írása szerint a tudósok azt is megállapították, hogy a nyitottabb személyiségű emberek nagyobb pszichológiai jólétről számolnak be, és több időt töltenek például a hobbiukkal. A lelkiismeretesebb résztvevők elégedettebbek voltak az életükkel, és hatékonyabban birkoztak meg a nehézségekkel.
2: Akkor te nyitott vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
1: Atyai, Vilikém, hogyha úgy van, akkor gyere.
2: Ennyire nem akarsz vágyított lenni.
1: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősi, meg tudod, a nős férfiak tovább élnek.
3: És ha nem akarnak.
1: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz. És ha nem akarok. Na.
2: Jaj, de jó.
1: Figyelj, ezzel szemben a magasabb neuroticizmus, vagyis a fokozott szorongásra és negatív érzelmekre való hajlam rosszabb életminőséggel társul. Akinél ez mondjuk hormonális, mert van olyan is, hogy egyszerűen ez nem valami traumából fakad, hanem sajnos öröklött, az is meghaladhatja önmagát, és hogyha rájön, hogy ő neki ez nem jó, ahelyett, hogy keseregne, fogja magát, amit mi is sokszor mondunk, és elfárad egy szakemberhez, aki tud neki segíteni. Továbbra is hangsúlyozzuk, drága hallgatók, hogy az, aki azt mondja, hogy pszichológushoz esetleg, vagy szakemberhez járni hülyeség, neki van a legnagyobb szüksége rá. Tehát, hogy nem szégyen elmenni, mint ahogy a testeteket edzitek, ugyanúgy a lelket is lehet edzeni, sőt, kell is.
2: Az a baj, egyre többen példa van, hogy mély depresszió hatására, vagy nagyon régóta tartó depresszió hatására még öngyilkosságot is követnek el.
1: Így van, illetve mennyire befolyásolja a negatív személyiség az egészséget is. Bizony, bizony.
2: Hát különösen, ha valakit fölidegesítesz, mert negatív személyiség vagy, és hozzád vág egy kalapácsot.
1: Például az eredmények arra utalnak, hogy az alkalmazkodás segítő személyiségjegyek és a hatékony megküzdési stratégiák együtt aktívabb életmódot támogatnak, ami hozzájárulhat a sikeres öregedéshez. Oké, az, hogy sokáig élsz, de az sem mindegy, hogy milyen életminőségben. És ebben is van valami, ugye ez a mondat, ez nagyjából ennyit jelent, hogy az alkalmazkodás segítő személyiségjegyek.
2: Hát igen, vannak, akik csak szobornövényként élnek már.
1: Egyrészt, másrészt, meg ugye szokták mondani azt is, hogy mindenki kemény akar lenni. És hogy nem biztos, hogy ez a jó megoldás, nem biztos, hogy ez a jó megküzdési stratégia, mert hogyha kemény vagy, akkor merev vagy. A kemény és merev dolgok törnek. Ami viszont rugalmas, az a szélben el tud hajolni folyton.
2: Jó, hát ezért megy nekem a spárga.
1: Látod? Azért vagy ilyen rugalmas. Ezért vagy a hastánc tanfolyamok réme.
2: Nem, ezt nem fejtettem meg, hogy miért volt nekem gömcsükló cserém, de elég valamire visszavezethető valami pszichológiai dologra. De még nem tudom, hogy miért.
1: Hát pedig szerintem te annál sokkal nyugodtabb vagy, de nem tudom, mennyire vagy rugalmas
2: például.
1: Nem voltam balaszba.
2: A
1: szakemberek ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy a vizsgálat, amiről most az előbb beszéltünk, nem hasonlítható az egészséges életmód más, klinikailag is igazolható elemével, inkább arról lehet szó, hogy a kíváncsi, nyitott emberek nagyobb valószínűséggel próbálnak ki új dolgokat, ápolják a társas kapcsolataikat, hódolnak hobbiuknak és szellemileg is aktívak maradnak, ezek pedig mind-mind hozzájárulhatnak az egészséges öregedéshez.
2: Ez így van, mert ma már szükségünk van a célzott táplálékkiegészítőkre, és ha valaki azt mondja, hogy nem, mert benn van, akkor az például...
1: Hát az már nem egy nyitottság, igen. A nyitottság tehát ilyen szempontból mindent befolyásol. Egyébként pont azon gondolkodtam minap, hogy kriminalisztikát kéne tanulnom.
2: De az nem nyitottság. Nyitottság?
1: Hát dehogy nem.
2: De pont arra felejek azt nyitni.
1: A kriminológia engem tökre elkezdett érdekelni.
2: Columbo a kedvence, tudom. Ha nem annyira kemény az a bűnügyi film, és a nyomozónak a gondolatjárását megpróbálják bemutatni, akkor tényleg, ahogy mondod, érdekes lehet.
1: Tehát a nyomozói munka...
2: Engem elrabolnának, biztos kinyomoznád.
1: Biztos, biztos.
2: Vagy tudom, hol van, hadd maradjon.
1: Így van, fizetek, csak maradjon. Nem, biztos kimentenek. Nem érdekel igazából, csak érdekel, tudod, a metódus, hogy mi után következik, okozat, mi mire vezet, hogyan, mit. Na, érdekelnek a részletek, na mindegy. Gyerekek, elmegyünk egy kicsit szünetre, előtte azonban meghallgatunk természetesen egy dalt, aztán visszatérünk, hozzuk a retro helyezettet, utána pedig az általad is említett témának járunk utána, mégpedig annak, hogy az emberiség milyen különleges varázsszereket gondolt az örök élettitkának.
2: Nincs elixír?
1: De van. Mindjárt megfejtjük az örök élettitkát. Hatalmas kalandozásra indulunk, s hozzuk a bölcsek kövét, az életvizét, amuletteket és talizmánokat, Vili. Jó?
2: Jó.
1: Bevetjük őket az örök életért. Előtte azonban, hogy nyitottak legyetek, lejátszunk egy jó kis dalt. Niall Horan felvételét, Tastes So Good. Zseniális a dal. Imádom. Nagyon jó. Feljebb ugrott a listán. Most a 12. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, de jövünk vissza nem sokára.
0: A 12.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Reklám.
2: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most. Ez nagyot fog szólni. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista.
3: Így van, visszatértünk, drága hallgatóink, folytatjuk tovább a 20-a listát, ahol elérkeztünk az ötödik helyezethez, ami...
4: Metro.
3: De jó, olyan voltál, mint egy szívó dízel. Még turbó nélkül. Na hát gyerekek, hosszú vagy örök élet ide vagy oda, hát sajnos nagyon szomorú hírek jönnek a zenei világból, hisz nemrég váratlanul és sokakat letaglózóan elhunyt, ugye Szolnoki Péter, a Bombon énekese.
4: Nem vagyok James, és nem vagyok
3: Hát Bond. Igen, 50...
4: 57.
3: 57.
4: 57, jól tudom, és pont a Szászcsőn mesélte, neki nagyon jó barátja is volt egyébként, hogy ezeket a zenéket azért csináltak, hogy a lehető legszélesebb köröz eljusson, és ha valaki esetleg nem tudná, ki az a Bombon, elég azt mondta, hogy nem vagyok James, nem.
3: Így van, meg hát nagyon-nagyon sok, igen, a Valami Amerika, nagyon sok jó daluk volt.
4: 57 évesen, basszus.
3: Igen, igen. Na, és hát sajnos Péter előtt még esélyünk sem volt felocsúdni abból a tragikus hírből, hogy ugye július 8-án elment a világ egyik legércesebb hangú énekesnője is, Bonnie Tyler. Eredeti nevén Gaynor Hopkins, skót énekesnő. 1970-ben, vagy hát az 70-es évek közepén indult el a szóró karrierje. Biztos emlékszel a Lost in France című dalára, vagy az It's a Heartache című listavezető dalára, de nyilván a fénykorát a 80-as években élte, amikor is a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című dal. Illetve sorra következtek a listavezető slágerek, többek között a Holding Out for a Hero és az If You Were a Woman and I Was a Man. Ezek is mind nagyon futottak, na de talán az egyik legismertebb dala a Total Eclipse of the Heart volt. Ez a kislemez világszerte 13 millió példányban kelt el, képzeljétek el. Minden idők egyik legkelendőbb kislemezévé vált, és villámgyorsan aranylemez is lett, sőt, amikor a lemezeladási tanúsítási küszöb megváltozott, az eladott összpéldányszám miatt azonnal platina lemezre frissítették a státuszát, mert hát egyértelmű volt. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy megemlékezünk Bonnie Tylerről, és akkor jön 1983-ból a Turn Around Total Eclipse of the Heart című felvétel, ez az eheti retro helyezettünk.
0: 20 a csúcson!
5: Gyönyör a kövön!
6: Oh, that's nice! Oh.

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a Csúcson.
1: Jaj, a csodás hangú Bonnie Tyler.
2: Ez egy kis rekettes.
1: Az.
2: Pedig annak idején, ha jól az információim, akkor nem sok lemezkiadós volt neki sikereket ezzel a hanggal.
1: Tényleg?
2: És aztán mégis ez lett, mint Rothschildnak is.
1: De durva, hát ezt nem is tudtam róla.
2: Hát a Rothschildnak is volt a zenekiadója, aki az
1: ez semmi.
2: Aztán amikor ő lemondott és más meg fölkarolta, akkor talán már bajba volt.
1: Azt hiszem, amikor jöttek az eladási statisztikák, aztán vitték a lemezt, mint a cukrot. Na hát ezek az ilyen tehetségek meg is érdemlik, hogy legendává váljanak. Bonnie Tylerre emlékeztünk retro helyezetként. Most pedig folytatjuk tovább, hogy ti a lehető legboldogabban és hosszan élhessetek. Ugye ezt elárultuk, hogy most új kutatások mutatják azt, hogy a személyiség is nagyon sokat jelent. Tehát, hogyha nyitottak vagytok és megpróbáltok tényleg egy kicsit ilyen open your mind hozzáállással állni a világhoz, akkor tovább élhettek. Na de, maradjunk a hosszú élet kutatásánál, csak adjuk a tudományt, menjünk inkább a misztikus irányba, mert hogy bizony az emberiség mindig is kutatta az örök élet titkát. Na de milyen kalandokra indultak őseink? Milyen mondák, legendák és furcsa históriák keringtek a közösségekben az örök élet kapcsán? Hallottál már? Szerintem mindenki. A bölcsek kövéről?
2: Kerestem is.
1: Kerested is? Nem
2: rossz
1: lett
2: helyen,
1: meg?
2: Rossz helyen.
1: Csak rossz helyen, aranyszíve.
2: Valami kavicsbányába tévedtem.
1: Kerestem is, csak rossz helyen. Hát ha máshogy nem, akkor ugye J.K. Rowling gyermekirodalmi hatalmas műve a Harry Potter kapcsán, ugye hát az európai alkímia egyik legfőbb célja volt egy olyan mítikus anyag létrehozása, amely ugye a hitványfémeket arannyá változtatta, emellett örök élet elixírjeként is szolgált, ami ugye megállította az öregedést. Ezt ugye például a Harry Potter regény szerint Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore és jó barátja a híres alkimista Nicholas Flamel sikerrel meg is alkotta, ezért ugye Dumbledore a regényben 115 évig élt, és végül is nem végelgyengülésben hunyt el, hanem megölték, illetve Nicholas Flamel pedig több mint 660 évet élt a feleségével, ugye a regény szerint, ez a Harry Potter regényben szerepel. Így nyilván ez utóbbi kitaláció, bár képzeljétek el, hogy valóban élt egy Nicholas Flamel nevezetű francia alkimista, akit végül is halála után neveztek alkimistának, ő egyébként írnok és másoló volt, és azt mondják, hogy ő az, aki megalkotta a bölcsek kövét a regényben, hát kiábrándító, de valójában csupán 83 évet élt, nem több százat, mint ahogy a regényben. Na, tehát a bölcsek köve ugye az egyik, amit ugye az emberiség kutatott. Aztán ott vannak a mágikus gyümölcsök is, erről hallottatok-e? Számos mitológia kötötte a halhatatlanságot egy-egy növényhez. A skandináv mitológiában például az istenek az ifjúság almáját ették.
2: Igen.
1: Bizonyám.
2: Semmi vörösbor.
1: Aztán a kínai mondakörben pedig a taoista istennő Xivang Mu az örök élet őszi barackiait említette, amelyek fogyasztása halhatatlanná tett.
2: Honné tudta, hogy ez az a két lingőlógó őszi barack?
1: Hát azért valószínűleg, mert azon a környéken az őszi barack volt leginkább termő. Minden esetre, hogyha sok almát és őszi barackot esztek, az is hozzájárulhat a hosszú élethez.
2: Minden este egy alma az orvos távol tartja.
1: Na tessék, látod? Még ilyen hatalmas közhelyeket hozunk majd nem sokára. Villigében. És még soroljuk azokat a különleges aquavité. Például biztos hallottál róla. Az életvíze? Na, eláruljuk, hogy az életvíze hogy is segíthet, vagy hogy segített a monda szerint. Előtte azonban meghallgatjuk, jaj! Most az én nagy kedvencem jön. Listánk harmadik helyezettje a Nothing But Thieves és az Evolution című dal. Jaj, de jó ez a felvétel. Ezzel folytatjuk, aztán jövünk vissza mindjárt.
3: A harmadik.

0: Jaj, de jó volt. A Nothing But Thieves dala szólt, Evolution. Itt a kusza listában, mi pedig folytatjuk tovább. Ugye elárultuk, hogy a bölcsek kövétől remélték a nem csak, hogy a fémeket arannyá változtatja, hanem azt is, hogy nem öregszik tovább, akinek a birtokában van, illetve ugye, hogy a mágikus gyümölcsök, az ifjúság almája, az örök élet őszi barackia. Villikém.
1: Banán nincs, vagy valami bingye. Az nincs valami történet.
0: A hegylakók banánja.
1: Például.
0: Na látod, milyen érdekes, hogy az emberiség tényleg mindig vágyott erre. Ezek a vámpír históriák is. Oké, hogy a vámpíroknak nincs lelkük, de örök életűek.
1: Most szegény orszaruknak azért zabálták meg a szarvát, mert állítólag férfias erőt ad.
0: Az is igaz, igen. Meg tigris, meg, nem is tudom mit, májat, meg minden marhaságot. Tehát... Igen, na de hát szerencsére az örök életet egyetlen állatnak a legyilkolása sem hozza el. Egyik mitológia szerint sem. Nincs olyan, hogy az örök élet fácánja például, és ezért még folyton fágyán, fácán
1: nem
0: kell
1: zabálni. Nem lenne a földön.
0: Az biztos, igen. Ellenben van életvize. Ugye az aqua vitae. A mondák szerint ez a misztikus folyadék vagy forrás megfiatalítja a testet és megóv az elmúlástól. Sok népmesében és legendában a halhatatlanság vizeként jelenik meg, ám nagyon sok helyen mágikus omuletteket és talizmánokat tartottak azért, hogy ne öregedjenek, például az ókori Egyiptomban. Különféle szimbólumok, mint például a Hórusz szeme, vagy az Ang sajátos mágikus erővel bírtak. Az egyiptomi mágia és a halott kultusz egyébként a szimbólumokat azért használta, hogy biztosítsa a lelkek útját az örök élet birodalmába.
1: Yeah.
0: Ők azért hittek a túlvilágban is nagyon keményen, meg ahogy egyébként minden vallás mondja azt, hogy nézd meg, hogyha az égi vadászmezőkre lépsz, mind azt feltételezi, vagy ha fölkerülsz a mennyországba, akkor te tovább élsz majd ott, tehát hogy egy elindulsz egy útra, átkelsz, és egy másik helyen a lelket tovább érezt. A legtöbb vallás így tartja, hogy igazából a lelkünk örök életű. Aztán ott van a Szent Grál, ugye a keresztény és az artúriánus legenda körben a Szent Grál, a kehely, amelyből Jézus az utolsó vacsorán ivott, egy olyan mágikus erejű erekje, amely képes örök életet és isteni kegyelmet biztosítani az azt megtalálónak.
1: Elég, ha megvan a Szent Grál, öntök bele sima kuti vizet, és oké?
0: Okay? És akkor igen, az a víz a szent víz lesz,
1: oh,
0: a bor szent borrá válik, bizony.
1: És a kakaó?
0: Szent kakaó. Az örök élet kakaója.
1: Habosan.
0: Mondjuk én téged ismerve, te tuti kakaót innál belőle. Atya ég! Kívánom, hogy találd meg az örök élet kakaóját, és fogyasz belőle legalább fél litert. Jó?
1: Ha meg lett, szólok. Habosan szolgálom.
0: Jó, mindenképpen. Jaj, drága hallgatóink, hát köszönjük szépen a figyelmeteket. Willire mindig számíthatunk, nektek is kívánom, hogy legyen meg az örök élet kakaója. Imádom. Bebe Rexa dalával búcsúzunk, Sad Girls ez a dal címe, és én továbbra is feltenném a kérdést, hogy és ha nem akarnak.
1: Ne legyetek mufurcok, a nyitottság. Igen. Jó kedvűség.
0: Ez is nagyon fontos, hogy az örök élet kakaója mellett ne legyetek mufurc dögök, hanem legyetek nyitottak és bátorak. Sziasztok, drága hallgatók, találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra.
1: Remélem, 44 milliós lesz 20 a
0: sziasztok.
2: A második.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós.
0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Időutazást tehetnek a táborozó gyerekek. Szúnyoghanggyűjtésbe kezdtek magyar kutatók, a programhoz bárki csatlakozhat. Üdvözlöm Önöket, 11 óra van, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Hagyományőrző tábort tartanak a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Az apátság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a táborlakók a héten már megismerkedhettek a bencés szerzetesek mindennapjaival és a kolostorok életével. Egy ásatásvezető irányításával feltártak egy sírládát, amiben leleteket és kincseket találtak. A táborozók a lovagok életébe is bepillantást nyerhettek, fegyverekkel, öltözetekkel ismerkedhettek, de előkerültek az íjak és a nyilak is. A hagyományőrző múzeumi táborban 6 és 12 év közötti gyerekek kapnak lehetőséget arra, hogy ne csak tanuljanak a történelemről, hanem át is éljék azt. Javában zajlanak a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltatórendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején elindított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. Bosszúból okozott kárt az a férfi, akinek ügye a napokban került a siófoki járásbíróság elé. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint az eset egy balatonparti település áruházának parkolójában történt tavasszal. A vádlott autója mellé egy másik gépjármű tolatott, amelynek utasa nekinyitotta a kocsi ajtaját a vádlott gépjárművének. A 30-as évei derekán járó férfi ezek után szándékosan erősen nekivágta a sértett autójának a saját kocsija ajtaját, amivel 200 ezer forintot meghaladó kárt okozott. A vádlottat az áruház kamera felvétele alapján azonosították. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását és a kár megtérítését indítványozta az ügyben. Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét magyar kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai egy hangalapú fajfelismerő rendszer fejlesztéséhez kezdtek bele a gyűjtésbe. Közleményük szerint az egyes szúnyogfajok zümmögése specifikus jellemzőket hordozhat, amelyek alapján a jövőben akár hang alapján is azonosíthatóvá válnak a különböző fajok. A programhoz bárki csatlakozhat, nincs szükség előzetes szakmai tudásra vagy különleges felszerelésre. A programra jelentkezni vagy arról részletesebben tájékozódni a szúnyogmonitor.hu oldalon lehet.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
6: Én mindig csábítalak benneteket arra, hogy hallgassuk együtt a jobbnál jobb slágereket, de még kísértésbe is eshetünk. Hugel újdonságát hallgatva, a Temptation következik nem sokára, de előbb még a One Republic zenél, a Runway jön. Kellemes hétvégét, tartsatok velünk! Runway.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Show me what you're working with. Put that body in motion.

You Rock My World címmel szólt Michael Jackson dal a rádió moston. Egy perc elmúlt el 4:12, biztos, hogy lázban tartja a foci VB mindazokat, akik eddig nyomon követték az eseményeket, illetve szeretik egyáltalán a futballt. Ma lesz ugye a bronzmérkőzés, Franciaország és Anglia játszik, magyar idő szerint este 11 órakor, holnap pedig Spanyolország-Argentína döntőt nézhetünk este 9-től. A holnapi mérkőzés azonban veszélybe került, ugyanis Kanada déli részén erdőtüzek tombolnak, és a tűzből keletkező füstfelhő elborította az Egyesült Államok északi területeit, így New Yorkot is, a vasárnapi labdarúgó világbajnoki döntő városát is. A levegő minőségi mutató bőven túllépte a 150-et, vagyis az egészségre káros szintet. Komolyan felmerült egyébként a döntő elhalasztása. De javul a levegő minősége, pénteken a szél jelentősen megtisztította a levegőt olyannyira, hogy már egy sajtóeseményt is rendeztek. Így minden jel arra mutat, hogy meg lesz tartva a holnapi döntő New Yorkban. Izgulhatnak tehát a foci rajongók, a spanyol vagy argentin szurkolók. Reméljük, jó meccs lesz. És most egy nagyon jó kis dal jön. Still Stumbling In címűje.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez Olivia Rodrigo dala volt, a Drop Dead című a Rádió Moston. 2:12, szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan elindulnak a Balcsira ezen a hétvégén is. Kultkikötő, arról már beszéltem, és fogok is. Mindig jó programokat kínál, de amire most külön felhívnám a figyelmeteket, az a Balatonföldvári Borfesztivál, ami tegnap kezdődött, és egy héten át tart a fesztivál téren. Minden nap koncertekkel és bemutatkozó borászatokkal. Na meg visszatérve a foci VB döntőre, azt is élőben kivetítő nyomon lehet követni majd a fesztivál téren vasárnap este Balatonföldváron. A Nedű szerelmeseit nagy szeretettel várják is minden érdeklődőt, mi pedig várunk benneteket Benson Boone Mystical Magical című

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Nice to meet you, énekelte Miles Smith, és csatlakozom hozzá, örülök, hogy találkoztunk, és fogunk is még együtt tölteni egy kis időt, bízom benne. Hallgatva Alex Warren Bloodline címűjét, vagy egy kis jazz és bort hoz nekünk Fábián Julé Zuhecker, de Lost Frequencies is érkezik Jennifer Lopez után.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Biológiai és kémiai módszerrel is küzd a szúnyogok ellen Kaposvár. 25 éves lett nagy bajom. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Közel 1000-en mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. Negyed évszázada lett város nagy bajom. Az évfordulót két napos rendezvénysorozattal ünnepli a Somogyi település. Augusztus 8-án és 9-én a helyi sportközpontba várják az érdeklődőket, akik részesei lehetnek a főzőversenynek, erős embereknek szurkolhatnak a kamionhúzó versenyen, vidám parkban szórakozhatnak, emellett számos színpadi produkció segíti a kikapcsolódásukat. A gyerekeket bábovi, óriás társasjáték és arcfestés is várja. A rendezvénysorozat koncertekkel és diszkóval zárul. A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, tájékoztatott a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint a férfi holttestét szerda délután találták meg. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult és nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. Egyes híradások szerint a holttestet végül azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen levegő kajakját is megtalálták. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, megszüntetik az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, eltörlik a bevándorlási különadót, valamint kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez utóbbival kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, hogy a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. A gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről az egyeztetés.kormány.hu oldalon lehet véleményt nyilvánítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: Pezsgő, vagy éppen nyugodt, de mindenképpen fantasztikus szombat délutánt kívánok mindenkinek. Az Adóász már a kezünkben, illetve nem sokára a fülünk felé tart Rúzsa Magdi dala ezzel a címmel. Jön Azari és Blanks párosa, most pedig Ed Sheeran énekel.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Katy Perry énekelt egy Change to the Rhythm című dalát a rádió moston. Jól érzitek magatokat a bőrötökben? Kellemes a hangulat körülöttetek? Vagy szükségetek lenne valamire, ami egy kicsit kizökkent benneteket? És pozitívabb irányba tereli a hangulatotokat? Nos, akkor tudom tanácsolni az erdőterápiát. Bár nyáron és melegben a legtöbben vízpartra szeretnek menni, azért sokan vannak, akik a rengetegek hűs turista útvonalait választják. De aki ritkán túrázik, az is biztos, hogy tapasztalta már, hogy egy hosszabb erdei séta után valahogy könnyebb a levegő, nem csak szó szerint, hanem fejben is. A gondolatok csendesednek, a test ellazul, és az a háttérzaj, ami egész nap ott zsongott a fejünkben, hirtelen elhalkul. Ez nem véletlen, és nem is egyszerűen csak az, hogy kijutottunk a négy fal közül. A kutatók pontosan tudják, mi történik ilyenkor, és nagyon meggyőzőek az eredmények. Összefüggést találtak ugyanis az erdőterápia és a szorongás depresszió tüneteinek csökkenése között, mind egészséges emberek, mind érintett személyek körében. Az a különbség a közönséges sétához képest, hogy az erdőterápiánál az számít, mennyire vagyunk jelen. Nem elég csak kint lenni és közben a telefonon görgetni, vagy a holnapi teendőkön agyalni, az erdei sétát tudatos jelenléttel kell párosítani, vagyis valóban ott kell lenni az érzéki benyomásokban. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy rendszeresen sétáljunk az erdőben, napi 5 perc tudatos, szabadban töltött idő hosszú távon többet tesz, mint egy alkalmi nagy kirándulás. Szóval a természetben töltött idő váljon inkább szokássá. Mint ahogy milyen jó szokásotok az, hogy velünk töltötök egy kis időt, vagy annál többet is. Meg Kylie Minoggal a következő percekben, de előbb még Purple Disco Machine és Kungs jön közösen, ez a Substitution.

0: programajánló.
1: A Kultik moziban ugye újdonság az Odüsszeia című fantasy, de a Minyonok és szörnyek, a Vajana, a Toy Story 5, a Supergirl, a Michael, a Horrorra akadva, a Gonosz halott ég és a Backrooms, hátsó szobák című filmek is műsoron vannak ma. A Zselici Csillagparkba délután 4 órától várnak benneteket ezen a szombaton. Részt lehet venni a nap távcsöves megfigyelésén, planetáriumi filmvetítésen, de megismerhetitek a Zselici Csillagos égboltot, és lesz éjszakai távcsöves bemutató is, 10 óra után, de hogy van-e szabad hely erre ma, érdemes előre érdeklődni. Aztán ma parti lesz a parton, a Deseda parton, délután 3 órától DJ Volumen a hangulat felelős, óriás habpartit is tart, lesz cukorágyú és mini diszkó, papírhajó szépségverseny, csillámtetkó és kézműves sarok a gyerkőcöknek. A rendezvény ingyenes, várnak benneteket is. Ha pedig a Balcsiig is elmennétek, akkor ma Balatonbogláron este 8:30-tól a Lánybúcsú gondoskodik a könnyed nyári energiákról. A zenés vígjáték 4 barátnő balatoni összejövetelét követi, ahol a félreértések, a váratlan vendégek és a republik slágerek együtt hozzák létre a fergeteges káoszt. Este 8:30-kor kezdődik az előadás, míg Balaton Szárszón a Mondjad Atikám című előadással várnak benneteket. Ez József Attila belső világába vezet el bennünket Vecsei H. Miklós és Balla Gergely tolmácsolásában. Ami pedig a gyerkőcöket illeti, holnap Balatonszárszón délelőtt 10:30-től Rutkai Bori Banda Palacsinta pályaudvar című zenés előadására hívják őket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. 90

Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want. We can screw who we want. It's our

0: Miley Cyrus énekelte a We Can't Stop című dalát a rádió. Moston nem is állunk meg, az biztos, továbbra is hozzuk nektek a jó hangulatú kis dalokat. A zenemaraton a friss hírek után indul, de addig is még a Switch Disco jön, Sarah McLeod és a Well Hello. Erre már nem fogok emlékezni, de az együtt töltött időre remélem fogtok, és találkozunk majd jövő héten is. Györfi Betta búcsúzik, minden jót!
1: Súlyos a brigádom, mikor az este jön, üvöltő farkasok a hegytetőn, a bogi már a lábam van megint, fogadjunk egy reggelre, elhagyom a jackin.

0: Reklám.
1: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Türelemre intik a rendőrök az autósokat az utakon. Kalitkákra lenne szükségük a kaposvári madarászoknak. 13 óra van, üdvözlöm Önöket, Bánéva vagyok a hírekkel. Somogyban is zajlik a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. A vármegyei rendőrfőkapitányság fokozott figyelmet kér az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Közleményükben azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha azt teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívót. A madárbarátok segítségét kérik a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, mely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában nélkülözhető madárkalitka van, sokat segítene az egyesület tagjainak, az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kellett elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják az eszközöket. Ha valaki segíteni szeretne, az egyesület elérhetőségeit az MML Kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg. Árokba hajtott és fának csapódott egy személyautó csütörtökön Somogyban. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója szerint a baleset a Dráva-Szentest és Barcsot összekötő úton történt. A helyszínre a barcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a gépkocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. A sürgősségi ellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Bognár Zsoltot az egészségügyi miniszter. A határozat szerint Bognár Zsolt egyebek mellett javaslatokat tesz az ellátás szervezés hatékonyságának növelése érdekében, különös tekintettel a sürgősségi betegellátó osztályok kapacitásaira és ellátási területeire. Feladata lesz áttekinteni a sürgősségi ellátásban dolgozó orvosok, mentőtisztek, szakdolgozók helyzetét és felmérni az igényeiket. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos. Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barandovi híd keleti híd főjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de emberéletben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki nem tartózkodott a környéken. A szobor összeomlásának okait a rendőrség és a szakértők is megvizsgálják, ezek alapján születik majd döntés a további sorsáról.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma többnyire napos időre készülhetünk, a délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet, és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
2: Eltott vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
3: Atyai.
2: Ennyire nem akarsz már nyitott lesz.
1: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősülj meg, tudod, a nős férfiak tovább élnek.
3: És ha nem akarnak?
1: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz, és ha nem akarok.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
4: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

0: Hírek most!
1: Furcsa bosszút állt egy férfi a parkolóban. Horvát csapat ellen zárja a felkészülést a Rákóczi ma délután. Kellemes délutánt kívánok, Bán Éva vagyok a hírekkel, 14 óra van. Javában zajlanak a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltató rendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején elindított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. Bosszúból okozott kárt az a férfi, akinek ügye a napokban került a siófoki járásbíróság elé. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint az eset egy balatonparti település áruházának parkolójában történt tavasszal. A vádlott autója mellé egy másik gépjármű tolatott, amelynek utasa nekinyitotta a kocsi ajtaját a vádlott gépjárművének. A 30-as évei derekán járó férfi ezek után szándékosan erősen nekivágta a sértett autójának a saját kocsija ajtaját, amivel 200 ezer forintot meghaladó kárt okozott. A vádlottat az áruház kamera felvétele alapján azonosították. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását és a kár megtérítését indítványozta az ügyben. Az egészségügyi miniszter Zahár Ákost nevezte ki az ortopédiai, traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá. A miniszteri utasítás szerint Zahár Ákos áttekinti az ortopédiai és traumatológiai ellátórendszer működését, valamint javaslatot tesz a terület várólistáinak csökkentésére és az ellátás hatékonyságának javítását szolgáló intézkedésekre. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos. A be nem kötött biztonsági övek buktattak le feltételezett drogterjesztőket Belgiumban. A brüsszeli rendőrség járőrei egy késő esti közúti ellenőrzéskor vették észre, hogy az autóban ülő két férfi nem kötötte be a biztonsági övét. A közúti rutin ellenőrzésből végül drogfogás lett. A rendőrök ugyanis előbb 50 ezer eurónyi készpénzt, majd házkutatás alkalmával 4,5 kg kokaint és további több mint 20 ezer eurót találtak. A rendőrök őrizetbe vették a férfiakat. Végül pedig sport. Horvát ellenféllel mérkőzik meg ma a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére, ezzel egyben megtartják a bajnoki főpróbát is. Jövő vasárnap ugyanis megkezdődik a nemzeti bajnokság. A mai felkészülési mérkőzés 17 órakor veszi kezdetét a kaposvári Rákóczi stadionban.
0: Időjárás jelentés.
1: A délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet és záporok, zivatarok kialakulására is számítanunk kell. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. Délután 31 fok körül, este pedig 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ezen a hétvégén tartják a Krisna-völgyi búcsút. A közlekedés biztonságról indult társadalmi párbeszéd. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 15 óra van. Közel 1000-en mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. Búcsút tartanak ezen a hétvégén a Krisna-völgyben. A július 19-éig tartó rendezvényre immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogyvámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, a beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek majd a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez. A kormány társadalmi párbeszédet kezdett a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében. A kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. A rendőrök elfogtak egy 50 éves férfit, aki autójával szándékosan nekiütközött nőismerősének és gumilövedékes fegyverrel rá is lőtt, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken. Azt írták, kedden délután Valkó és Dány között egy 50 éves férfi autójával követni kezdte 22 éves ismerőse járművét, és többször rálőtt az előtte haladóra, majd szándékosan hátulról és oldalról is nekiütközött. Mindkét autó lesodródott az úttestről, és egy telephely kerítésének csapódott. A megtámadott nő könnyű sérülést szenvedett. A baleset után a férfi a másik autó utasaira is lövéseket adott le. A helyszínre érkező rendőrök elfogták, majd letartóztatták a támadót. A nővel szemben is eljárás indult, mert autójában kábítószer gyanús anyagot találtak, valamint vezetői engedély nélkül vezetett.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet és záporok, zivatarok kialakulására is számítanunk kell. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. Délután 31 fok körül, este pedig 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Mezőgazdasági gépek lassíthatják a közlekedést a napokban az utakon. Árokba hajtott és a fának csapódott egy autós Somogyban. Köszöntöm Önöket, ezek a hírek 16 órakor, Bán Éva vagyok. Somogyban is zajlik a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság fokozott figyelmet kér az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Közleményükben azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha az teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívót. A madárbarátok segítségét kérik a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, mely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában nélkülözhető madárkalitka van, sokat segítene az egyesület tagjainak, az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kellett elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják az eszközöket. Ha valaki segíteni szeretne, az egyesület elérhetőségeit az MME Kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg. Árokba hajtott és fának csapódott egy személyautó csütörtökön Somogyban. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója szerint a baleset a Dráva-Szentest és Barcsot összekötő úton történt. A helyszínre a barcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a gépkocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Csapodi Csabát. Az ő feladata lesz az ország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. A miniszteri biztos a munkája során kapcsolatot tart az oktatásban érintett intézményekkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel annak érdekében, hogy a stratégia széleskörű szakmai egyeztetésen alapuljon. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos. A be nem kötött biztonsági övek buktattak le feltételezett drogterjesztőket Belgiumban. A brüsszeli rendőrség járőrei egy késő esti közúti ellenőrzéskor vették észre, hogy az autóban ülő két férfi nem kötötte be a biztonsági övét. A közúti rutin ellenőrzésből végül drogfogás lett. A rendőrök ugyanis előbb 50 ezer eurónyi készpénzt, majd házkutatás alkalmával 4,5 kg kokaint és további több mint 20 ezer eurót találtak. A rendőrök őrizetbe vették a férfiakat.
0: Időjárás jelentés.
2: A délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet és záporok, zivatarok kialakulására is számítanunk kell. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. Délután 31 fok körül, este pedig 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: A környékbeli gyerekek is részt vehetnek a Takács Gyula könyvtár programjain. Társadalmi párbeszéd indult a gyorshajtásról. Köszöntöm Önöket, 17 óra van, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Hagyományőrző tábort tartanak a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Az apátság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a táborlakók a héten már megismerkedhettek a bencés szerzetesek mindennapjaival és a kolostorok életével. Egy ásatásvezető irányításával feltártak egy sírládát, amiben leleteket és kincseket találtak. A táborozók a lovagok életébe is bepillantást nyerhettek, fegyverekkel, öltözetekkel ismerkedhettek, de előkerültek az íjak és a nyilak is. A hagyományőrző múzeumi táborban 6 és 12 év közötti gyerekek kapnak lehetőséget arra, hogy ne csak tanuljanak a történelemről, hanem át is éljék azt. Javában zajlanak a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltatórendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején elindított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. Bosszúból okozott kárt az a férfi, akinek ügye a napokban került a siófoki járásbíróság elé. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint az eset egy balatonparti település áruházának parkolójában történt tavasszal. A vádlott autója mellé egy másik gépjármű tolatott, amelynek utasa nekinyitotta a kocsi ajtaját a vádlott gépjárművének. A 30-as évei derekán járó férfi ezek után szándékosan, erősen nekivágta a sértett autójának a saját kocsija ajtaját, amivel 200 ezer forintot meghaladó kárt okozott. A vádlottat az áruház kamera felvétele alapján azonosították. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását és a kár megtérítését indítványozta az ügyben. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. A gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről az egyeztetés.kormány.hu oldalon lehet véleményt nyilvánítani. A jövő héten tárgyalhat a kormány a szombathelyi azbesztszennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról, közölte a város polgármestere a közösségi oldalán posztolt videóban. Emlékeztetett arra, hogy az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás a vizsgált területen határérték alá csökkent, de kiemelte, a helyzet gyors és biztonságos megoldást kíván.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután második felében erősebben megnövekedhet a felhőzet és záporok, zivatarok kialakulására is számítanunk kell. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. Délután 31 fok körül, este pedig 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit ott vagyok, mint
1: egyébként
2: mindegy.
1: Az vagy.
2: Kétajtos gardrob szeker.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrob Vilmos. Atya ég.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Ott az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!

0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. július 18-a, szombat, este 6 óra van. Önök a rádió most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Vegyes módszerrel a vérszívók ellen. Egyezik a szakemberek álláspontjával a városlakók véleménye, így a jövőben Kaposvár is kétféle módszerrel gyéríti a szúnyogokat. Erről számolt be Szita Károly pénteken. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a kérdőívek kitöltésének végeredményét, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. Ezt a módszert a kaposváriak 46%-a tartja követendőnek. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. A módszerekről Szita Károly beszélt rádiónknak.
2: Jó pár évvel ezelőtt még lehetőséget kaptak arra a települések, hogy légiirtást rendelhetnek meg. Akkor, egy csapadékos időjárás követően, akkor, amikor kirajzoltak a szúnyogok, akkor repülőgépek jelentek meg a város felett és permeteztek. Pár esztendővel ezelőtt ennek a használatát nagyon nagy mértékben korlátozták, és helyette engedélyt kaptunk arra, hogy utcákba járó permetező gépekkel gyérítsük a szúnyogoknak a mennyiséget. Ilyen volt tavaly például, de a tavalyi tapasztalatok alapján mégsem volt olyan hatékony, mint amikor légivel lehetett a szúnyogot gyérítani. Erre viszont nincs lehetőség, így maradtunk ennél. Hogy szakítunk az eddigi írtási rendszerekkel, biológiai szúnyogírtást akarunk végezni. A biológiai szúnyogírtás pedig az, amikor már nem engedik kikelni a lárvát. Vagyis a szúnyog élőhelyének, születési helyének az állandó figyelése, a feladata.
1: Türelemre intenek a rendőrök. A vármegyében is javában tart a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság, akik fokozott figyelmet kérnek az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha azt teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívó számot. Javában tart a KSR. Már a második állomásához érkeztek a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltató rendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején indított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. A KSR programok célja, hogy a nyári szünetben is felejthetetlen élményeket nyújtsanak a gyerekeknek. Megelevenedik a múlt a táborban. Élet a középkorban címmel tartanak hagyományőrző múzeumi tábort a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Az apátság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a táborlakók a héten már megismerkedhettek a bencés szerzetesek mindennapjaival és a kolostorok életével. Egy ásatásvezető irányításával feltártak egy sírládát, amiben leleteket és kincseket találtak. A Riprónai Múzeum létesítményében a táborozók múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, sőt a lovagok életébe is bepillantást nyerhettek, fegyverekkel, öltözetekkel ismerkedhettek, lovagi sisakokat készítettek, de előkerültek az íjak és a nyilak is. A hagyományőrző múzeumi táborban 6 és 12 év közötti gyerekek kapnak lehetőséget arra, hogy ne csak tanuljanak a történelemről, hanem át is éljék azt. Több nap után találtak rá az eltűnt kajakosra. Megtalálták a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság pénteki közleménye szerint a férfi holttestére szerda délután bukkantak rá a légirendészet pilótái. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de nyoma veszett. Kajakját benne a holmiával aznap kora délután már megtalálták a két tóparti település között. A férfit több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem jutottak eredményre. Egyes híradások szerint a holttestet szerdán végül azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen lebegő kajakját is megtalálták. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. Helyi hír összefoglalónk végén pedig sport. Magyar Libero erősíti a lányokat. A fővárosból érkezik a KHG KNRC új játékosa. Kaposvár női röplabda csapata a Facebook oldalán tudatta, hogy a 2026-27-es szezonra Szartoris Petra is csatlakozik a brigádhoz. A BVSC-től átigazoló 23 éves liberónak elmondása szerint régi vágya teljesül azzal, hogy Kaposvárra kerül. Úgy fogalmazott, szerette volna kipróbálni magát az extraligában, és véleménye szerint Kaposvár a tökéletes csapat ahhoz, hogy tovább fejlődjön és szintet lépjen. Azt is elmondta, hogy a pályán a maximumra törekszik, és igyekszik minden helyzetből kihozni a legtöbbet. Hozzátette, a legfőbb célja a folyamatos szakmai fejlődés, emellett minél stabilabb játékkal szeretne beépülni a csapatba, és maximális részt vállalni a kaposváriak sikereiből. Arany és ezüst termet Kolozsváron. A legcsillogóbb érmeket hozták haza a kasi birkózói Kolozsvárról, erről tájékoztatott közösségi oldalán a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. Beszámolójuk szerint a magyar válogatott keretének tagjaiként két kaposvári birkózó is dobogóra állhatott, a Romániában a közelmúltban megrendezett U15-ös nemzetközi versenyen. Koleszár Ármén a szabadfogás 68 kg-os mezőnyében ezüstérmet szerzett, Táncos Lénárd pedig a kötött fogás 85 kg-os súlycsoportjában remekelt. A fiatal sportoló két magabiztos győzelemmel végzett az első helyen, így aranyéremmel zárta a viadalt. A sportiskola kiemelte, hogy a két versenyző nem csak az értékes helyezésekkel, hanem fontos nemzetközi tapasztalatokkal is gazdagodott, amelyek hasznosak lehetnek a jövő évi világversenyeken, valamint az őszi diákolimpián.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban erősebben megnövekedhet a felhőzet és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. Este 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, hajnalra pedig 19 fokig hűl a levegő. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben nem valószínű csapadék, kora este azonban egy hideg front hozhat egy-egy záport. A hőmérséklet holnap is 30 fok közelébe emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottam.
4: Most pedig újra a legjobb zenék.
0: Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Közel 1000-en mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. Negyed évszázada lett város nagy bajom, az évfordulót két napos rendezvénysorozattal ünnepli a Somogyi település. Augusztus 8-án és 9-én a helyi sportközpontba várják az érdeklődőket, akik részesei lehetnek a főzőversenynek, erős embereknek szurkolhatnak a kamionhúzó versenyen, Vidám Parkban szórakozhatnak, emellett számos színpadi produkció segíti a kikapcsolódásukat. A gyerekeket bábovi, óriás társasjáték és arcfestés is várja. A rendezvénysorozat koncertekkel és diszkóval zárul. A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, tájékoztatott a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint a férfi holttestét szerda délután találták meg. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult és nyoma veszett. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. Egyes híradások szerint a holttestet végül azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen levegő kajakját is megtalálták. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. Azt írták, hogy az új egyenruhákat piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában szerzik be, és olyan már kipróbált és bevált termékekből válogatnak, amelyek megfelelnek a modern kor technológiai és funkcionális követelményeinek, emellett maximálisan kiszolgálják a felhasználók kényelmi és gyakorlati igényeit. A BM tájékoztatása szerint a rendőri egységek 2027. decemberétől több ütemben vehetik majd át az új téli ruházatot, majd 2028. júniusától megkezdődik az új típusú nyári ruházat folyamatos kiosztása. Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barandovi híd keleti híd főjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de emberéletben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki nem tartózkodott a környéken. A szobor összeomlásának okait a rendőrség és a szakértők is megvizsgálják, ezek alapján születik majd döntés a további sorsáról.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban erősebben megnövekedhet a felhőzet és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. Este 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, hajnalra pedig 19 fokig hűl a levegő. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben nem valószínű csapadék, kora este azonban egy hideg front hozhat egy-egy záport. A hőmérséklet holnap is 30 fok közelébe emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Somogyban is zajlik a nyári betakarítás. Ebben az időszakban egyre több mezőgazdasági gép, lassú jármű vagy éppen terményszállító tűnik fel az utakon. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság fokozott figyelmet kér az autósoktól és a munkagépek sofőrjeitől is. Közleményükben azt írták, hogy aki személyautóval közlekedik, tartson megfelelő követési távolságot, és csak akkor előzzön, ha az teljes biztonsággal megteheti. Azt is kiemelték, hogy előzéskor célszerű nagyobb oldaltávolságot hagyni, hiszen ezek a járművek szélesebbek és nehezebben manővereznek. A rendőrség türelmet kér az autósoktól, valamint azt, hogyha az úttesten sarat vagy más szennyeződést észlelnek, hívják a 112-es segélyhívót. A madárbarátok segítségét kérik a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, mely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában nélkülözhető madárkalitka van, sokat segítene az egyesület tagjainak, az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kellett elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják az eszközöket. Ha valaki segíteni szeretne, az egyesület elérhetőségeit az MME Kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg. Árokba hajtott és fának csapódott egy személyautó csütörtökön Somogyban. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója szerint a baleset a Dráva-Szentest és Barcsot összekötő úton történt. A helyszínre a barcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a gépkocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter közölte, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, megszüntetik az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót, eltörlik a bevándorlási különadót, valamint kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez utóbbival kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte, hogy a széndioxid kvótaadó megszüntetése nem jelenti a nagy szennyezők felmentését a felelősség alól. Éppen ezért első lépésként megduplázzák a levegőterhelési díjat. Szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét magyar kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont munkatársai egy hangalapú fajfelismerő rendszer fejlesztéséhez kezdtek bele a gyűjtésbe. Közleményük szerint az egyes szúnyogfajok zümmögése specifikus jellemzőket hordozhat, amelyek alapján a jövőben akár hang alapján is azonosíthatóvá válnak a különböző fajok. A programhoz bárki csatlakozhat, nincs szükség előzetes szakmai tudásra vagy különleges felszerelésre. A programra jelentkezni vagy arról részletesebben tájékozódni a szúnyogmonitor.hu oldalon lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban erősebben megnövekedhet a felhőzet és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A nyugati, északnyugati szél megélénkül. Este 24 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, hajnalra pedig 19 fokig hűl a levegő. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben nem valószínű csapadék, kora este azonban egy hideg front hozhat egy-egy záport. A hőmérséklet holnap is 30 fok közelébe emelkedik.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a rádió most kaposvári közéleti műsorát. Vegyes módszerrel a vérszívók ellen. Egyezik a szakemberek álláspontjával a városlakók véleménye, így a jövőben Kaposvár is kétféle módszerrel gyéríti a szúnyogokat. Erről számolt be Szita Károly pénteken. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a kérdőívek kitöltésének végeredményét, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. Ezt a módszert a kaposváriak 46%-a tartja követendőnek. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. A módszerekről Szita Károly beszélt rádiónknak.
2: Jó pár évvel ezelőtt még lehetőséget kaptak arra a települések, hogy légírtást rendelhetnek meg. Akkor egy csapadékos időjárás követően, akkor, amikor kirajzoltak a szúnyogok, akkor repülőgépek jelentek meg a város felett és permeteztek. Pár esztendővel ezelőtt ennek a használatát nagyon nagy mértékben korlátozták, és helyette engedélyt kaptunk arra, hogy utcákba járó permetező gépekkel gyérítsük a szúnyogoknak a mennyiséget. Ilyen volt tavaly például, de a tavalyi tapasztalatok alapján mégsem volt olyan hatékony, mint amikor légivel lehetett a szúnyogot gyérítani. Erre viszont nincs lehetőség, így maradtunk ennél. Hogy szakítunk az eddigi írtási rendszerekkel, biológiai szúnyogírtást akarunk végezni. A biológiai szúnyogírtás pedig az, amikor már nem engedik kikelni a lárvát. Vagyis a szúnyog élőhelyének, születési helyének az állandó figyelése, a feladata.
1: Javában tart a KSR. Már a második állomásához érkeztek a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltató rendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején indított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. A KSR programok célja, hogy a nyári szünetben is felejthetetlen élményeket nyújtsanak a gyerekeknek. Megelevenedik a múlt a táborban. Élet a középkorban címmel tartanak hagyományőrző múzeumi tábort a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Az apátság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a táborlakók a héten már megismerkedhettek a bencés szerzetesek mindennapjaival és a kolostorok életével. Egy ásatás vezető irányításával feltártak egy sírládát, amiben leleteket és kincseket találtak. A Riprónai Múzeum létesítményében a táborozók múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, sőt a lovagok életébe is bepillantást nyerhettek, fegyverekkel, öltözetekkel ismerkedhettek, lovagi sisakokat készítettek, de előkerültek az íjak és a nyilak is. A hagyományőrző múzeumi táborban 6 és 12 év közötti gyerekek kapnak lehetőséget arra, hogy ne csak tanuljanak a történelemről, hanem át is éljék azt. Árokba hajtott az autós. Előbb belehajtott az árokba, majd egy fának csapódott az a személyautó, amelyik csütörtökön szenvedett balesetet Somogyban, számolt be róla a Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Azt írták, hogy a baleset a Dráva-Szentest és Barcsot összekötő úton történt. A helyszínre a barcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a gépkocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők további vizsgálatokra a kórházba szállítottak. Több nap után találtak rá az eltűnt kajakosra. Megtalálták a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság pénteki közleménye szerint a férfi holttestére szerda délután bukkantak rá a légirendészet pilótái. A 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de nyoma veszett. Kajakját benne a holmiával aznap kora délután már megtalálták a két tóparti település között. A férfit több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem jutottak eredményre. Egyes híradások szerint a holttestet szerdán végül azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen lebegő kajakját is megtalálták. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Arany és ezüst termet Kolozsváron. A legcsillogóbb érmeket hozták haza a kasi birkózói Kolozsvárról, erről tájékoztatott közösségi oldalán a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola. Beszámolójuk szerint a magyar válogatott keretének tagjaiként két kaposvári birkózó is dobogóra állhatott a Romániában a közelmúltban megrendezett U15-ös nemzetközi versenyen. Koleszár Ármén a szabadfogás 68 kg-os mezőnyében ezüstérmet szerzett, Táncos Lénárd pedig a kötött fogás 85 kg-os súlycsoportjában remekelt. A fiatal sportoló két magabiztos győzelemmel végzett az első helyen, így aranyéremmel zárta a viadalt. A sportiskola kiemelte, hogy a két versenyző nem csak az értékes helyezésekkel, hanem fontos nemzetközi tapasztalatokkal is gazdagodott, amelyek hasznosak lehetnek a jövő évi világversenyeken, valamint az őszi diákolimpián. Magyar libero erősíti a lányokat. A fővárosból érkezik a KHG KNRC új játékosa. Kaposvár női röplabda csapata a Facebook oldalán tudatta, hogy a 2026-27-es szezonra Szartoris Petra is csatlakozik a brigádhoz. A BVSC-től átigazoló 23 éves liberónak elmondása szerint régi vágya teljesül azzal, hogy Kaposvárra kerül. Úgy fogalmazott, szerette volna kipróbálni magát az extraligában, és véleménye szerint Kaposvár a tökéletes csapat ahhoz, hogy tovább fejlődjön és szintet lépjen. Azt is elmondta, hogy a pályán a maximumra törekszik, és igyekszik minden helyzetből kihozni a legtöbbet. Hozzátette, a legfőbb célja a folyamatos szakmai fejlődés, emellett minél stabilabb játékkal szeretne beépülni a csapatba, és maximális részt vállalni a kaposváriak sikereiből.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
3: Időjárás jelentés.
1: Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, holnap délután pedig 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
3: Időjárás jelentést hallott.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Now why you wanna go and do that and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that and do that and do that?

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Hagyományőrző tábort tartanak a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Az apátság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a táborlakók a héten már megismerkedhettek a bencés szerzetesek mindennapjaival és a kolostorok életével. Egy ásatásvezető irányításával feltártak egy sírládát, amiben leleteket és kincseket találtak. A táborozók a lovagok életébe is bepillantást nyerhettek, fegyverekkel, öltözetekkel ismerkedhettek, de előkerültek az íjak és a nyilak is. A hagyományőrző múzeumi táborban 6 és 12 év közötti gyerekek kapnak lehetőséget arra, hogy ne csak tanuljanak a történelemről, hanem át is éljék azt. Javában zajlanak a nyári KSR programok a Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény beszámolója szerint a könyvtárellátási szolgáltató rendszer keretében megvalósuló programsorozat a könyvtár hálózatához tartozó kis települések közösségeinek nyújt különleges élményt. A hónap elején elindított rendezvénysorozat első alkalommal a virtuális valóság világába repítette a kaposfői, kisberényi, nemesvidi és somogygeszti gyerekeket. A héten megtartott második alkalom a csillagok és bolygók világába vezette a fiatal érdeklődőket, akik közösen fedezték fel a világűr érdekességeit, közben pedig játékosan tanulhattak is a minket körülvevő univerzumról. Bosszúból okozott kárt az a férfi, akinek ügye a napokban került a siófoki járásbíróság elé. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint az eset egy balatonparti település áruházának parkolójában történt tavasszal. A vádlott autója mellé egy másik gépjármű tolatott, amelynek utasa nekinyitotta a kocsi ajtaját a vádlott gépjárművének. A 30-as évei derekán járó férfi ezek után szándékosan, erősen nekivágta a sértett autójának a saját kocsija ajtaját, amivel 200 ezer forintot meghaladó kárt okozott. A vádlottat az áruház kamera felvétele alapján azonosították. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását és a kár megtérítését indítványozta az ügyben. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd kérdőívét az első 24 órában, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán pénteken. Vitézi Dávid közölte, a beérkező vélemények fontos támpontot jelentenek majd a közlekedésbiztonsági intézkedések előkészítéséhez. A kormány társadalmi párbeszédet kezdett a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében. A kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, holnap délután pedig 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nagy a baj, ha visszakar.

street szabad, hardot ki

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Képként fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Közel ezren mondták el a véleményüket a szúnyoggyérítésről, számolt be róla Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán osztotta meg a végeredményt, amely szerint a legtöbben azt támogatják, hogy a város elsősorban biológiai gyérítést alkalmazzon, ha azonban szükséges, akkor vesse be a kémiai védekezést is. A településvezető tájékoztatása szerint erre akkor lehet szükség, ha a biológiai gyérítés önmagában nem bizonyul elegendőnek, és a szúnyogok száma már elviselhetetlen mértékben megnő. Szita Károly megjegyezte, hogy a szakemberek álláspontja is ezzel egyezik, így a jövőben Kaposvár a két módszert egymást kiegészítve használja majd. Negyed évszázada lett város nagy bajom. Az évfordulót két napos rendezvénysorozattal ünnepli a Somogyi település. Augusztus 8-án és 9-én a helyi sportközpontba várják az érdeklődőket, akik részesei lehetnek a főzőversenynek, erős embereknek szurkolhatnak a kamionhúzó versenyen, Vidám Parkban szórakozhatnak, emellett számos színpadi produkció segíti a kikapcsolódásukat. A gyerekeket bábóvi, óriás társasjáték és arcfestés is várja. A rendezvénysorozat koncertekkel és diszkóval zárul. A rendőrök elfogtak egy 50 éves férfit, aki autójával szándékosan nekiütközött nőismerősének, és gumilövedékes fegyverrel rá is lőtt, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken. Azt írták, kedden délután Valkó és Dány között egy 50 éves férfi autójával követni kezdte 22 éves ismerőse járművét, és többször rálőtt az előtte haladóra, majd szándékosan hátulról és oldalról is nekiütközött. Mindkét autó lesodródott az úttestről, és egy telephely kerítésének csapódott. A megtámadott nő könnyű sérülést szenvedett. A baleset után a férfi a másik autó utasaira is lövéseket adott le. A helyszínre érkező rendőrök elfogták, majd letartóztatták a támadót. A nővel szemben is eljárás indult, mert autójában kábítószergyanús anyagot találtak, valamint vezetői engedély nélkül vezetett.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk, erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, holnap délután pedig 30 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. A madárbarátok segítségét kérik a kaposvári madarászok. A Magyar Madártani Egyesület helyi csoportja a Facebook oldalán tett közzé felhívást, mely szerint madárkalitkákra lenne szükségük. Azt írták, hogy akinek a tárolójában vagy a garázsában nélkülözhető madárkalitka van, sokat segítene az Egyesület tagjainak, az utóbbi időben ugyanis rengeteg madarat kellett elszállásolniuk. A bejegyzésben hozzátették, hogy a fióka szezon után visszaszolgáltatják az eszközöket. Ha valaki segíteni szeretne, az Egyesület elérhetőségeit az MME Kaposvári csoportjának közösségi oldalán találja meg. Árokba hajtott és fának csapódott egy személyautó csütörtökön Somogyban. A Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója szerint a baleset a Dráva-Szentest és Barcsot összekötő úton történt. A helyszínre a barcsi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járművet. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a gépkocsiban csak a sofőr utazott, akit a mentők kórházba szállítottak. A jövő héten tárgyalhat a kormány a szombathelyi aszbesztszennyezés felszámolásáról szóló javaslatokról, közölte a város polgármestere a közösségi oldalán posztolt videóban. Emlékeztetett arra, hogy az ideiglenes intézkedések hatására a kiporzás a vizsgált területen határérték alá csökkent, de kiemelte, a helyzet gyors és biztonságos megoldást kíván. Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barandovi híd keleti híd főjénél álló Egyensúly című betonból készült absztrakt alkotás. A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de emberéletben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki nem tartózkodott a környéken. A szobor összeomlásának okait a rendőrség és a szakértők is megvizsgálják, ezek alapján születik majd döntés a további sorsáról.
0: Időjárás jelentés.
1: A napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, délután pedig 30 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: sírni, ha fáj, remegni, ha félek, érezni, hogy élek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így és akkor is, ha neked mi

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Hagyományőrző tábort tartanak a Szent Jakabi Bencés apátságnál. Az apátság közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a táborlakók a héten már megismerkedhettek a bencés szerzetesek mindennapjaival és a kolostorok életével. Egy ásatásvezető irányításával feltártak egy sírládát, amiben leleteket és kincseket találtak. A táborozók a lovagok életébe is bepillantást nyerhettek, fegyverekkel, öltözetekkel ismerkedhettek, de előkerültek az íjak és a nyilak is. A hagyományőrző múzeumi táborban 6 és 12 év közötti gyerekek kapnak lehetőséget arra, hogy ne csak tanuljanak a történelemről, hanem át is éljék azt. Az oktatási és gyermekügyi miniszter Magyarország oktatási stratégiájának kidolgozásáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Csapodi Csabát. Az ő feladata lesz az ország hosszú távú oktatási stratégiájának kidolgozása, az ezzel összefüggő szakmai munka koordinálása, valamint a stratégia megvalósításához szükséges intézkedések előkészítése. A miniszteri biztos a munkája során kapcsolatot tart az oktatásban érintett intézményekkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel annak érdekében, hogy a stratégia széleskörű szakmai egyeztetésen alapuljon. A miniszteri biztos kinevezése július 1-től hatályos. Végül pedig sport. 23 éves magyar liberóval erősít a KHG-KNRC. Kaposvár női röplabda csapata a Facebook oldalán tudatta, hogy a 2026-27-es szezonra Szartoris Petra is csatlakozik a brigádhoz. A BVSC-től átigazoló sportolónak elmondása szerint régi vágya teljesül azzal, hogy Kaposvárra kerül. Úgy fogalmazott, szerette volna kipróbálni magát az extraligában, és véleménye szerint Kaposvár a tökéletes csapat ahhoz, hogy tovább fejlődjön és szintet lépjen. Azt is elmondta, hogy a pályán a maximumra törekszik, és igyekszik minden helyzetből kihozni a legtöbbet.
0: Időjárás jelentés.
2: A napos, gomoly felhős időben lesz részünk, napközben csak helyenként alakulhat ki csapadék, majd kora estétől egy hidegfront hatására már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Nappal csak kevés helyen lesz élénk a nyugatias szél, de este, éjjel a front érkeztével egyre több felé kell számítani élénk erős északnyugati széllökésekre. Hajnalban 20, délután pedig 30 fok körüli értéket mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk.
1: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalsz a csendbe.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Negyed évszázada lett város nagy bajom, az évfordulót két napos rendezvénysorozattal ünnepli a Somogyi település. Augusztus 8-án és 9-én a helyi sportközpontba várják az érdeklődőket,